Beethoven Prométheusz nyitányát hallottuk Alexander Bloch vezényletével. Ez a nyitány igen népszerű, és a táncjátéktól függetlenül is gyakran hallható. Mark Simpson, 1988-ban született brit klarinét művész, megnyerte a BBC Young Musicians versenyt. Őrizd a szívedet a fogaid közt, ez művének címe.

Mark Simpson zeneművét Timothy Riddu szólójával hallottuk. Simpson a Royal College of Musicben tanult, aztán a Párizsi Konzervatóriumba is elment tanulni. Klarinét művészként is nagyon aktív jelenleg is. A Winterthuri Musikkollégium a hangverseny végén Sibelius 4. szimfóniáját szólaltatta meg.

Sibelius negyedik szimfóniáját a Winterthuri Musikkollégium muzsikusai adták elő, vezényelt Alexander Bloch. Claudio Monteverdi az itáliai korabarok egyik legnagyobb zeneszerzője volt, az opera fejlődésének meghatározó alakja. Egyik zeneművét hallgatjuk meg, az a címe, hogy Én vagyok a mező virága.

Én vagyok a mező virága, Monteverdi zeneművét a Veneziana együttes előadásában hallottuk. A mű bensőséges érzéki hangulatában a reneszánsz hagyomány és a kibontakozó barokk zenei nyelv találkozik. Joaquín Nicolás Jiménez Brüffal G-dur szonátájával folytatjuk a notturnót.

Joaquín Nicolás Jiménez Brüffal Gédor szonátáját a Girland együttes szólaltatta meg, gondolom ezzel a szerzővel még nem nagyon találkoztak. Én soha. Alicante gyönyörű városában született, aztán Londonba költözött, és ott adták ki a műveit. Most Dvořák Dumki triójának negyedik tétele szól.

Antonin Dvorák E-moll triójának negyedik tételét a Delta zongora trió adta elő. Beethoven Holdfény szonátája következik, de ezúttal mély hegedűre átdolgozva. Ludwig Rellstab költő adta a nevet a Cisz-moll szonátának, amikor a Firwaldstätti tónál sétált egy holdfényes éjszakán. Na hát ez a többi tételre nem vonatkozik.

Beethoven Cismol szonátája, Holdfény szonáta hangzott el méhegedűre átdolgozva. Timothy Rideau és James Bayou adta elő a művet. Beethoven pedig mindig mérgelődött, mert a Holdfény szonátát sokkal jobban kedvelték a műkedvelő lánykák, és sokkal híresebb lett, mint például az Opus 78-as kéttételes Fizdur szonáta. 4 óra van.

David Cadou, francia zongoraművész, 1985-ben Nizzában született, már gyermekkorában rendkívüli zenei tehetséget mutatott, 9 évesen a párizsi konzervatoárba fölvették. Olyan tanárai voltak, mint Jacques Rouvier vagy Maurizio Pollini. 13 évesen lépett fel a Carnegie Hallban, ami persze nemzetközi pályafutásának fontos állomása volt. Bejutott a Leeds-i nemzetközi zongora verseny döntőjébe. A versenyen nyújtott teljesítménye nemzetközi figyelmet hozott a számára. Repertoárja Bachtól Brahmson át Chopinig és a 21. század zenéjéig tart. Most Chopin 24 prelüdjét játssza.

Chopin 24 prelüdjét David Kadu adta elő. A pianistához különösen közel áll a francia zene, valamint a romantikus és a modern repertoár. Fontos számára az elfeledett vagy ritkán játszott művek felfedezése és műsora tűzése is. Most Bach C-dur szvítje szól a Notturnóban.

Bach 1066-os jegyzékszámú C-dur szvittjét játszotta a norvég kamarazenekar Sigisvald Kajkn vezényletével. Nem pataknak, hanem tengernek kellene nevezni. Ez volt a híres mondása Beethovennek Bachról. Sergei Rachmaninov két dalával folytatjuk a nocturnót.

Rachmaninov két dalát hallottuk, előadta a Fredrik Zetterström, Tobias Ringbor és Anders Kielström. A hegedű szólamot a dalokhoz Kreisler írta, aki még Brucknernél tanult zene elméletet, és 9 éves korában már szólóestet adott. Johann Pachelbeltől szól most egy orgonadarab.

Pachelbel orgona művét Angela Tomanit szólaltatta meg. Pachelbel Nürnbergben dolgozott, és erősen hatott Bach művészetére. Bécsben lett a Szent István templom másod orgonista, aztán Bach szülővárosába, Eisenachba került. Egy finn szerző, Ilmari Hannikainen falusi táncai következnek a notturnóban.

Ilmari Hannikainen falusi táncait a Finn Rádió zenekar adt elő Petri Szakari vezényletével. Ez a komponista Finnország zene életében az egyik első számú zongoristának számított, Glazunov és Kortó tanítványaként rengeteg koncertet adott Európában. Hallgassuk meg Ernest Bloch első szvittjét.

Ernest Bloch első szvítjét hallottuk Esther Niffenegger előadásában. A komponista San Franciscói Konzervatórium igazgatója volt, kiváló pedagógus és karmester. Most Igor Kuljerics tokkátáját hallgatjuk meg Ivana Bilic és Vanya Kuljerics tolmácsolásában.

Igor Kuljerics tokkátáját Ivana Bilics és Vanya Kuljerics adta elő. Mozart B-dur rondó koncertántéja következik. Annak idején egyébként sokféleképp írták a Mozart nevet, két Z-vel, TH-val, umlautos A-val. Andris Mozart volt az egyik legelső, akit Mozart néven ismerünk.

0: Nocturno műsorát a mediaclick.hu oldalon újra meghallgathatják.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
2: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Hat óra. Híreink következnek.
3: Erre az évre 2% körüli gazdasági növekedésre számít a kormány. Több milliárddal növelte meg az autópálya koncesszió módosítása a költségvetés terheit. Hidegfront hozott lehűlést. Jó reggelt kívánok, a szerkesztő Bánáti Bence, a mikrofonnál Polyák Adrien. A magyar gazdaság stabil, a kormány 2% közelébe várja az idei gazdasági növekedést, ez a duplája az előző 4 év összes növekedésének, írta a pénzügyminiszter. Kármán András Orbán Viktor Köcsei beszédére reagált, melyben a volt kormányfő azt mondta, hogy a gazdaság összeomlására számít. A pénzügyminiszter közölte, a Tisza kormány csökkentette az államadósságot, mérsékelte a hiányt és hazahozta az uniós forrásokat. Legalább 5000 milliárd forinttal növelte az állam költségeit az autópálya koncessziós szerződés módosítása. Ezt írta a közlekedési és beruházási miniszter. A változtatással az előző kormány a háborús veszélyhelyzet miatt átvállalta az építőipari áremelkedés és a kamatok emelkedése miatti többletterhek jelentős részét, miközben az eredeti koncessziós szerződést eleve csak nem 3 hónappal az ukrajnai háború kezdete után írták alá. Vitézi Dávid emlékeztetett, hogy a Tisza kormány a szerződés átvilágítása után kezdeményezte a túlárazott és jogszerűtlen megállapodás megszüntetését. Katasztrofálisnak minősítette a kormányzó CDU a Mecklenburg Előpomerániában és Berlinben rendezett tartományi választáson elért eredményét a német kancellár. Friedrich Merz ugyanakkor közölte, hogy a kudarc ellenére továbbra is hivatalban maradna, és folytatná a megkezdett reformokat. Az exit poll felmérések szerint az észak-kelet-németországi tartományban a szélsőjobboldali AfD nyert, a voksok 38%-ával. A szociáldemokraták mintegy 36, a radikális baloldal 7, a kormányzó CDU pedig csak 5%-ot érhetett el. Berlinben ugyanakkor a radikális baloldal vezet a voksok csaknem 25%-ával, a CDU 20, az AfD 16, a szociáldemokraták 12%-ra számíthatnak. Aggodalmukat fejezték ki németországi zsidó szervezetek az AfD és a Die Linke tartományi választási sikerei miatt. A Nemzetközi Auschwitz Bizottság a szélső jobboldali alternatíva Németországnak Mecklenburg Előpomerániában elért sikerei miatt, a Németországi Zsidók Központi Tanácsa pedig a radikális baloldal a Die Linke Berlin tartományban tartott választásokon aratott sikerei miatt fejezte ki aggodalmát. Megalapozott gyanú hiányában elengedték az erzsébetvárosi gyilkosság ügyében elfogott férfit. Péntekre virradóra a 7. kerületi Akácfa utcában egy 36 éves férfit bántalmaztak, aki a helyszínen meghalt. Azt követően a rendőrök elfogtak egy 40 éves férfit, de megállapították, hogy a megalapozott gyanú nem áll fenn, ezért szabadon távozott. Az elkövetőket továbbra is keresik, a 48 éves Rostás Zsoltot és társát elfogató parancs alapján körözik. Hidegfront hozott lehűlést. Az erős szél miatt riasztást adtak ki az Alföld jelentős részére. Napközben főként északon, északkeleten kell esőre számítani. Egy-egy zivatar is kialakulhat, ennek ellenére ismét napos idő várható felhő átvonulásokkal. A hőmérséklet napközben 18-24, késő este 10-16 fok között alakul.
2: Híreket hallottak. Műsorajánló. Száz éve született Simon Albert karmester. Végigkísérjük életútját, fölidézzük legszebb felvételeit. Simon Albertre emlékezünk. Ma 19 órakor. A Bartók Rádióban.
1: Ma este a Nemzeti Filharmonikus Zenekar hangversenyét hallgathatják meg. A tavaly októberi koncerten három szláv szerző, Smetana, Csajkovszki és Muszorszki ismert alkotásait játsszák. Csajkovszki virtuóz bémol zongora versenyében, magyar Valentina szólista. A karmester az olasz Carlo Montanaro. A romantika három arca. Ma 20 óra 29 perckor a Bartók Rádióban.
4: Egy mondat, amelyet 143 éve újra és újra hallunk. Küzdj és bízva bízzál. Madách Imre, az Ember tragédiája című művének ős bemutatója előtt tisztelegve ünnepeljük együtt a Magyar Dráma Napját. Ma egész nap a közmédia csatornáin.
1: Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló reggel a Bartók Rádióban.
5: Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónak, a zenei szerkesztő Csík Gabriella és a hangmérnök Erdős Béla nevében is. Szejrű Dénes vagyok. Rámóval indítjuk a mai muzsikáló reggelt, meg a napot, meg a hetet. A Nice Nyitány szól a 18. század zenekar előadásában, vezényel Franz Bruggen.

Rameau Nice nyitányát hallottuk, a 18. század zenekara játszott Franz Brüggen vezényelt. Most Brahms következik, akire nagy hatással volt Goethe, méghozzá a Werther című műve, és hát nem volt ezzel a hatással egyedül Brahms, mert ez a mű akkoriban akkora vihart kavart, hogy több helyen be is tiltották a Werthert, attól tartottak, hogy a főhős sorsát a fiatal olvasók utánozzák, ugye Werther öngyilkos lesz. És hát valóban feljegyeztek ilyen eseteket, bár azt ma már nem lehet bizonyítani, hogy a könyv valódi öngyilkossági hullámot indított volna el, a jelenség neve azonban máig őrzi a regényt, Werther hatásnak nevezik. Szóval talán azt is lehet mondani, hogy Werther hatás alatt írta Brahms a C-moll zongora négyest, ugyanis a borítóra a kiadónak elküldte a saját fényképét, és azt kérte, hogy úgy ábrázolják, hogy egy pisztoly van előtte, sőt, még a Wertherhez hasonlatos öltözéket is elküldte, hogy hogyan ábrázolhatnák a Kotta címlapján Brahmsnak a saját fejét. Hát szóval lehet mondani, hogy egy kicsit rákattant erre a Werther sztorira Brahms. Végül, hogyha jól olvastam, akkor nem így jelent meg a mű. Mondhatjuk azt, hogy szerencsére. Emmanuel X játszik zongorán, Isaac Stern hegedűn, Jamie Laredo mély hegedűn, Jojo Ma Gordon Kahn.

Johannes Brahms C-moll zongora négyesének negyedik tételét hallottuk, Emmanuel X, Isaac Stern, Jamie Laredo és Jojo Ma előadásában. Az öngyilkosos pisztolyos sztori után jöjjön most egy vidámabb történet, ami Joseph Haydnhoz kapcsolódik. A numero 92-es G-dur Oxford szimfóniájának harmadik tétele szól hamarosan itt a Bartók Rádióban. Ugye ezt az Oxford szimfónia címet nem kell túlságosan szó szerint venni, Haydn nem Oxfordnak írta a művet, viszont 1791-ben ott kapott zenei díszdoktori címet, és az ünnepségeken ezt a szimfóniát is előadták. Egyébként a kitüntetés nem volt teljesen ingyen, ugyanis Haydn feljegyezte, hogy fizetnie kellett azért, hogy tiszteletére megszólaljanak Oxford harangjai, sőt, még további pénzt kellett költeni azért, hogy felöltse a doktori talárt is. Hát kérem szépen, a dicsőségnek már akkor is megvolt az ára. Jöjjön most tehát az Oxford szimfónia részlete, a Magyar Állami Hangverseny zenekar játszik, vezényel Lukács Ervin.

Joseph Haydn G-dur Oxford szimfóniájának harmadik tétele szólt, ez volt a menüetto. A Magyar Állami Hangversenyzenekar játszott, vezényelt Lukács Ervin. Hallgatunk még egy rövid zenét, aztán jön a vers, Alberti Gagliardi szól, az Esperion együttes játszik.

0: Alberti Gallardját hallottuk, az Esperion együttes játszott. 7:02.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Vers következik, és természetesen fontos a vers, de most talán még fontosabb, hogy ki adja elő. 1928. szeptember 21-én, tehát 1928-ban ezen a napon született egy ikon, egy színész óriás, talán mindannyiunk egyik kedvence, legkedvesebb szavalója. Az ő előadásában fogjuk hallani Petőfi Sándor egyik versét.
2: Szeptember végén. Még nyílnak a völgyben a kerti virágok, még zöldel a nyárfa az ablak előtt, de látod amottan a téli világot, már hó takará el a bérci tetőt. Még ifjú szívemben a lángsugarú nyár, s még benne virít az egész kikelet, de íme sötét hajam őszbe vegyül már, a tél dere már megüté fejemet. Elhull a virág, eliramlik az élet. Ülj, hitvesem, ülj az ölembe ide. Ki most fejedet kebelemre te véd le, holnap nem omolsz-e sírom fölébe. Ó, mondd, ha előbb halok el, tetemimre könnyezve borítasz-e szemfödelet, s rábírhat-e majd a negy ifjú szerelme, hogy elhagyod érte az én nevemet. Ha eldobod egykor az özvegyi fátyolt, fejfámra sötét lobogóul akaszd. Én feljövök érte a síri világból, az éj közepén, s oda leviszem azt. Letörleni véle, könnyűimet érted, kik könnyeden elfeledét hívedet, s e szívsebeit bekötözni, ki téged még akkor is, ott is örökre szeret.

Schubert Ádur zongora szonátájának második tételét hallottuk, Fülei Balázs játszott zongorán, írja a kedves hallgató, hogy gyönyör a vers és a zene, örülök, hogyha tetszett, de nézzük is akkor, hogy mi volt a vers. Petőfi Sándor szeptember végén című versét szavalta Sinkovics Imre. Vannak olyan emberek, akik tudnak egyszerre több könyvet olvasni. Nem csak kettőt, még többet. Ismerek olyat, aki az éjjeli szekrényén csinál egy kis tornyot könyvekből, 5-6-7-8 könyv, és akkor lefekszik, és ránéz, hogy melyiket van kedvem most olvasni. Én ezt egyszerűen nem tudom megérteni, én ennél sokkal hűségesebb típus vagyok. Elkezdek egy könyvet, akkor kitartok mellette, amíg be nem fejezem. 1-2 év, tök mindegy, elolvasom végül. Na most, vannak olyan emberek, akik nem egy darabot írnak meg, hanem egyszerre többet, ugyanúgy, mint ahogyan mások könyvet olvasnak. Ilyen volt például Doknányi Ernő is, most a Fismon Suite második tétele szól hamarosan. Miközben ezt a darabot írta, egy másik művén, a Pierrette Fátyla című pantomimen is dolgozott, hol az egyiket vette elő, hol a másikat. De gondolom nem csak lefekvés előtt.

Doknányi Ernő Fiszmoszvitjének második tételét hallottuk, a Magyar Rádió szimfonikus zenekara játszott, Vásári Tamás vezényelt. Ez a Fiszmoszvit, ez négy tételes, ebbe hallottuk ugye a másodikat, a Szkercót, és van egyébként egy Románc című tétel is, ami egyébként Jása Heifetzet is megfogta olyannyira, hogy hegedűre és zongorára is átírta. Majd egyszer meghallgatjuk. De most hallgassuk Johann Sebastian Bach E-dur hegedű versenyének első tételét Hilary Hahn szólójával.

Bach E-dur hegedű versenyének első tételét hallottuk, Hilary Hahn volt a szólista, a Los Angeles-i kamarazenekar játszott. Lehet, hogy felül kell bírálnom az olvasási szokásaim,

0: Robert Schumann opusz 94-es numeró 2-es A-dur románca szólt. Kis József játszott obán, Jandó Jenő zongorán. Egyébként az említett 10-es listának az első pontja az az, hogy kezdjük verssel a napot, mert mindig jó ébredés után elolvasni egy verset. Úgy gondolom, hogy ennek a 10-es listának az első pontja szerint eleget tettünk. Verssel indítottuk a napot, de ki tudja, lehet, hogy lesz még vers a következő fél órában is. Most azonban hírek következnek, pontosan 7 óra van.
1: Híreink következnek.
2: 2%-os gazdasági növekedést vár idén a kormány. Ma van a magyar dráma napja. Megérkezett az igazi ősz. Jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Bánáti Bence nevében is, Polyák Adrien vagyok. A magyar gazdaság stabil, a kormány 2% közelébe várja az idei gazdasági növekedést, ez duplája az előző 4 év összes növekedésének, írta a pénzügyminiszter. Kármán András közölte, a Tisza kormány csökkentette az államadósságot, mérsékelte a hiányt és hazahozta az unió.

0: milliós forrásokat, és jelenleg is azon dolgoznak, hogy még átláthatóbbá, kiszámíthatóbbá és biztonságosabbá tegyék a gazdaságot. Ismét kétnapos ülést tart az országgyűlés, amely Magyar Péter miniszterelnök napi rendelőtti felszólalásával kezdődik. Esküttesz Szekeres Pál volt európai parlamenti képviselő, aki az augusztusban lemondott fideszes Lázár János helyét veszi át. A képviselők sürgősséggel tárgyalják az orvosi kamarai tagságot ismét kötelezővé tévő egészségügyi törvény módosítását, megvitatják a javítóintézetek gyermekvédelmi átszervezését és az építészetről szóló törvény módosítását is. Budapesten a Kossuth téren tartják az 1956-os forradalom 70. évfordulójának központi megemlékezését, közölte Magyar Péter. A miniszterelnök október 23-án 16 órára az országházhoz hív mindenkit. A Fidesz az október 23-ai megemlékezését a Terrorháza Múzeum előtt tartja majd. Ma van a Magyar Dráma napja. A Magyar Írószövetség kezdeményezésére 1984 óta tartják meg Madách Imre az Ember tragédiája című művének 1883. szeptember 21-i ősbemutatójára emlékezve. A cél, hogy felhívják a figyelmet a magyarországi és a határon túli magyar drámairodalom értékeire, és ösztönözzék az írókat újabb művek megalkotására. A Magyar Dráma napjára országszerte és a határon túl is változatos színházi programokkal készülnek. Festményeket akasztotta a Louvre falára két német férfi, abban a teremben, ahol a Mona Lisa látható. A képeket ragasztó szalaggal rögzítették, amivel kisebb sérüléseket okoztak a falon. A két férfit a múzeum biztonsági szolgálata elfogta, majd a rendőrség őrizetbe vette őket. Kihallgatásukon azt mondták, szórakozásból tették. A Mona Lisa nem sérült meg. Az időjárásról. Hideg front hozott lehűlést, ma napos felhős idő várható, napközben már csak északkeleten lehet zápor, zivatar. A szél több felé megerősödik, néhol viharos széllökések is előfordulhatnak. A hőmérséklet napközben 18 és 24, késő este 10 és 16 fok között alakul. A héten marad a napos felhős őszi idő.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: A többszörös Grammy-díjas Sir John Elliott Gardiner először a Budapesti Fesztivál zenekar élén. A világhírű karmester fékezhetetlen energiával vezényli Haydn és Sibelius zenéjét október 4-én, 5-én és 6-án a Műpában. Élje át ezt a kivételes zenei találkozást. További információ bfz.hu.
3: Közel 400 jelentkező, 61 ország, 24 karmester. Solti Nemzetközi Karmesterverseny a MÜPA szervezésében október 1-e és 10-e között a Pécsi Kodály Központban, a Zeneakadémián és a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben. Ismerje meg a világ legígéretesebb fiatal karmestereit, köztük a 4 magyar versenyzőt. Találkozzunk októberben a Solti Nemzetközi Karmesterversenyen. További információk a mupa.hu-n.
4: A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával szeptember 24-én egy évfordulós műsorral és ifjú tehetségekkel találkozhatnak a Doknányi Ernő Zenei Központ színpadán. 18 órakor Mozart születésének 270. és halálának 235. évfordulója kapcsán a Duo Klaviárt, Bizják Dóra és Zentai Károly zongorázik. 20 órakor a Fiatal Művészek Pódiuma hangversenyén pedig Farkas Boglárka hegedül és Suhei Yamagami zongorázik. Jegyek kaphatók a jegymester.hu weboldalon és a Zeneakadémia jegypénztárában, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
1: Reklámot hallottak. Műsorajánló. Ma este a Nemzeti Filharmonikus Zenekar hangversenyét hallgathatják meg. A tavaly októberi koncerten három szláv szerző, Smetana, Csajkovszkij és Muszorszkij ismert alkotásait játsszák. Csajkovszkij virtuóz b-moll zongora versenyében Magyar Valentina szólista. A karmester az olasz Carlo Montanaro. A romantika három arca. Ma 20 óra 29 perckor a Bartók Rádióban. Az Ars Nova ma esti műsorában lemezújdonsággal jelentkezünk. A héten ünnepli 81. születésnapját a neves angol zeneszerző John Rutter. Az ő egyházi kórus műveit adja elő a Cambridge-i Clare College kórusa és a Dmitri Ensemble. Vezényel Graham Ross. Ars Nova. A 20. és 21. század zenéje ma 22 órakor a Bartók Rádióban.
3: A Magyar Dráma Napja alkalmából.
5: Mindjárt kezdődik az előadás. Legyünk tudók, mint Isten.
3: Az ember, aki kérdez.
6: Ki mondja itt meg, melyik bűnösebb?
3: Az ember, aki küzd.
6: Az ember célja. E küzdés maga.
3: Madách Imre halhatatlan műve.
7: Az végzetem, hogy harcaimban bukjam szüntelen, de új erővel felkeljek megint.
3: Szinetár Miklós rendezésében.
8: Megvetjük a földnek hitványporát, s utat törünk magasabb körökbe.
3: Az ember tragédiája. Ma 20 órakor az M5 műsorán.
1: Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló reggel a Bartók Rádióban.
9: Továbbra is lendületes hétfő reggelt, kellemes ébredést, békés készülődést, jó rádiózást kívánok a kedves hallgatóknak. A zenei szerkesztő Csík Gabriella, a hangmérnök Erdős Béla, a mikrofonnál Szeidű Dénes. Dvorzsák két bagatelljét halljuk, a Panocsavonos 4-es játszik.

Antonin Dvorák két bagatelljét hallottuk, Hegedűre, Gordonkára és Harmóniumra komponálta ezeket a bagatelleket. Ebből hallottunk tehát kettőt a Panocsa vonós négyes előadásában. Handellel folytatjuk, és hogyha belépünk ma Handel egykori londoni otthonába, ugye itt egy múzeum alakult, még a konyháját is megnézhetjük, a berendezés rekonstrukció, de nagyon fontos támpontja az a részletes leltár, amely Handel 1759-es halála után készült a ház tárgyairól, és emellett még Handel végrendelete is fennmaradt méghozzá eredeti formában, több mint 30 külön hagyatékról rendelkezett benne, barátok, rokonok, munkatársak, sőt a szolgák javára is. Most a Julius Caesar című operájából szól Sextus áriája, Ian Bostridge énekel.

0: Handel Julius Caesar című operájából szólt Sextus áriája, Ian Bostridge énekelt, az English Concert játszott, vezényelt Bernard Labadie. Írja egy kedves hallgató, hogy javasolja Petőfi Sándor Szeptember végén című versét, Sinkovics Imre felvételt szeretne, hiszen ma született, 1928-ban. Köszönjük szépen az üzenetet, egy rúgóra jár az agyunk, fél hétkor már leadtuk ezt a verset, pont Sinkovics Imrével. Úgyhogy azt javaslom, hogy most következzen megint Sinkovics Imre, hiszen tényleg ezen a napon talán nem lehet eleget hallgatni őt, viszont ne egy verset hallgassunk, hanem egy mesét. Hát ha vannak családok, akik iskolába menet minket hallgatnak, jöjjön most egy La Fontaine mese Sinkovics Imre előadásában.
1: A levágott farkú róka. Egy róka, vén s ügyes bakó, nyúl és tyúk pusztító, nagy csont ropogtató, bűzlőbb, mint 100 nagy róka falka, egy szép napon csapdába hult. Nagy kínosan kibújt, de benszorult s zálogba ott maradt a csapda közt a farka. Mondom, szégyenkezőn s farkatlanul szaladt, s hogy másnak sem legyen, ravasz, amit kitervel, egyszer, mikor gyűlést tart épp a rókahad, mit kezdjünk, így kiált, e céltalan teherrel? Ösvényen sárt söpör, útmocska rátapad, minek nekünk-e fark? Le kéne vágni tőből. Mondjuk ki, minthogy farkat vágatunk. Nem rossz tanács, de hát, szól egy a róka körből, forduljon meg kicsit, s meghallja válaszunk. És erre oly röhely fakadt, hogy szinte csattant. Szegény megkurtított, hiába szónokolt, öncsonkításra már hajlandó egy se volt, s a régi fark maradt divatban.

Weiner Leó első divertimentójából szólt a rókatánc, a Liszt Ferenc kamarazenekar játszott, a hangversenymester Rolla János volt, előtte pedig La Fontaine mesét hallottuk a leeső farkú rókáról, Radnóti Miklós fordításában, Sinkovics Imre előadásában. Beethovennel folytatjuk a G-dur szonáta első tételét, Cifra György játsza.

Ludwig van Beethoven G-dur szonátájának elsötételét Cifra György játszotta. Most sporthírek következnek. Az 1932-es olimpián művészet kategóriában ezüstérmes lett József Szuk. Ugyanis az Új élet felé című indulójával nevezett és ezüstérmet kapott úgy, hogy aranyérmet ebben a kategóriában nem osztottak ki. Most egy másik darabja szól, az Intermezzo a Cseh Filharmonikus Zenekar előadásában.

0: Róka után hattyúkat és pávákat hallottunk. Szuk Tündérmese című zenekari szvitjéből szólt a hattyúk és pávák közjátéka, a Cseh-Felil harmonikus zenekar játszott, vezényelt Libor Pesek. Kedves hallgatóink, a következő fél órában kulturális hírekkel folytatjuk a műsort. 7:58.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Szerzői felolvasó esnek indult, azonban miután az író augusztusban elhunyt, emlékesként valósul meg a Literárium Extra következő eseménye a MIPA-ban. Nádas Péter emlékére ad felolvasó estet Forgács András író és a trió Passacaglia kedden este 7 órától a Fesztivál Színházban. A trió különlegessége, hogy mindhárom tagjának hangja hasonló regiszterben mozog, Rajk Judit énekművésszel most Várkedő Anna beszélgetett.
2: Milyen kapcsolatban állt, vagy álltak önök a trió Passacaglia Nádas Péterrel?
3: Nekem a Rajk nevet viselőként egy nagyon személyes kapcsolatom van és volt, azért mondom a vant, mert hogy ez nem fog megszűnni Nádas Péterrel. Ha valaki olvasta a nagy regényét, a világról részleteket, akkor abból választ kap arra, hogy miért is. A Rajk család élete és a Nádas család élete nagyon sokszor, nagyon sokféle módon párhuzamosan zajlott, kezdve a kommunista szülők spanyol polgárháborús időszakától egészen az 1970-es évek végének demokratikus ellenzékéig. Tényleg érdekes módon néhai férjem és Nádas Péter élete sok módon ment párhuzamosan, illetve keresztezte egymást, tehát irodalmi lenyomata van ennek a kapcsolatnak. És hát ennek a zenei együttműködésnek is ez volt az előzménye, mert Nádas Péternek 2024-ben megjelent Helyszínelés című munkája, egy érdekes oknyomozás a Rajk per kapcsán egy 12. kerületi villa után, és egy helyszínfelidézés, és akkor kezdtünk el Péterrel arról beszélgetni, hogy ebből az anyagból, a nála levő családtörténeti anyagokból csinálunk egy kiállítást. Ez a kiállítás, ez a férjem Rajk László építész egykori műtermében megnyílt Art Department nevű galériában megnyílt, és egy majd fél évig látható volt, az író jelenlétében nyitottuk meg. Amikor ezt leszettük, akkor jött Nádas Péternek az a megkeresése, hogy a kiállítás alatt megjelent Halott barátaim című művéből szívesen csinálna a trió Passacagliával, akinek koncertjeire ő rendszeresen járt, egy közös elolvasó estet, egy közös irodalmi koncertet, vagy egy színházi előadást hívjuk akárhogy, minden esetre egy nagyobb lélegzetű műsort. Sok válogatás, közös zenei élmény, beszélgetés előzte meg azt a tulajdonképpen autorizált forgatókönyvet, ami hát most a MIPA-ban vele, de nélkül elhangzik.
2: Ezek szerint akkor eredetileg is ezt a művet, a Halott barátaim című művet tervezték előadni. Mi volt az esemény eredeti koncepciója, és hogyan módosult?
3: Ugye a Halott barátaim három jelentős figurájához kapcsolódik a magyar irodalmi életnek, Mészöly Miklóshoz és feleségéhez, Polc Alenhez, illetve Eszterházi Péterhez. Két nagy egysége, vagy két nagy része van a könyvnek is. Nádas Péter maga válogatott ebből a könyvből olyan részleteket, amiket úgy tervezte, hogy ő maga fog felolvasni, és közé zenei betéteket illesztett, ezt oly módon tette, hogy járt a koncertjeinkre, hallgatta a felvételeinket, volt kérése, hogy például itt nem tudnánk ennél a szövegrészletnél egy Kurtág részletet játszani. Tehát igazából számára kedves korokból válogatott, és számára kedves szerzők műveivel válogatott.
2: Elhangzott már Kurtág György neve. Milyen zenéket, mely szerzők műveit hallhatja az esten a közönség?
3: Monteverditől, Hildegard von Bingentől, ugye, aki a 12. század közepének jelentős német gondolkodója volt, zeneszerző, szövegíró, kutató, és hát egy hölgy, tehát nekem emiatt aztán különösen fontos. Tehát Hildegard von Bingentől, Gregorián dallamok, lamentációk, de igazából amikor ezeket a zenéket és ezt a műsort összeraktuk, akkor egyáltalán nem az volt a cél, hogy egy jazz munka történjen, hanem a szöveghez nagyon konzekvensen illeszkedő, vagy épp ellenkezőleg annak kontrasztot állító zeneműveket raktunk össze. Nagy személyes veszteség, ezt őszintén mondom, így is készülünk a kollégáimmal, Kéringer László énekművésszel, Zétenyi Tamás csellistával erre az estre, és ami nagy köszönet, hogy egy nagyon-nagyon régi közös barátunk, Forgács András író elvállalta ezt a nagyon nehéz feladatot, hogy Pétert a hangjával helyettesíti, és ő fogja felolvasni a Nádas Péter által autorizált szöveget.
0: Rajk Judittal beszélgetett Várgedő Anna kollégám, következzen most Dobri Dániel szerzeménye, ez a Lamento, Rajk Judit énekel, Zétényi Tamás játszik Gordonkán.

Dobri Dániel Lamentó című művét hallottuk, Rajk Judit énekelt, Zétényi Tamás játszott Gordonkán. Gyurovec Ádúr szimfóniájának negyedik tétele szól most, a London Mozart Players előadását halljuk, vezényelt Howard Griffiths.

0: Adalbert Gyürövec A-dur szimfóniájának negyedik tételét hallottuk, a London Mozart Players előadását Howard Griffiths vezényelte. És vannak még bőven kulturális híreink, például ma este 18 órakor az Ötpacsirta szalonban lesz koncert, a Four Winds lép föl, az együttes klarinétosával, Túrócikós Klaudiával beszélgettem. Kortárs magyar zeneszerzők műveit lehet meghallgatni ma este. Hogyan találták ezeket a darabokat, és esetleg van köztük olyan, amit kifejezetten önöknek írtak?
1: Nem nekünk készültek ezek a művek, csak megkerestük őket, ugye a Nemzeti Kulturális Alap támogatja ezeket a koncerteket, ugyanis egy koncert sorozatról van szó, és hát kutakodtunk, hogy milyen darabokról is lehetne szó, és akkor így találtuk meg ezeket.
0: Egyébként erre a formációra, mármint fuvolára, oboára, klarinétre és fagotra milyen a repertoár, akár kortárs, akár nem kortárs zenét tekintve?
1: Nem túl nagy. A fúvós ötösre talán több darab van. Eleinte úgy indultunk, csak végül nem lett kürtösünk, úgyhogy így maradtunk kvártett. Nem túl nagy a repertoár, szóval átiratokkal is dolgozunk, de azért igyekszünk az eredeti darabokat is a koncerteinken játszani.
0: Az ilyen ritka formációkra jellemző, hogy sok kortárs zenét játszanak. Milyen a kapcsolatuk a szerzőkkel? Tervezik-e, hogy esetleg saját maguknak iratnak darabot?
1: Igen, nagyon szívesen kiemelem akkor ezt a kapcsolódást, hogy játszunk Dudás Lajos darabot is, és én klarinétosa vagyok az együttesnek, és Dudás Lajosról is tudni kell, hogy ő egy jazz klarinétos, így aztán felvettük vele a kapcsolatot, és nagyon nagy örömteli kapcsolódás jött létre, így az online felületeken csak, de tényleg megörültünk egymásnak így, hogy ugyanaz a hangszerünk van.
0: Mikor és hogyan alakult a Four Winds kamara formáció?
1: 2022 őszén alakultunk, szóval most nagyjából lesz az évfordulónk. Sajnos nem tudom, hogy mikor volt az első próbánk, de októberben valamikor. Egy iskolában tanítunk, Fehérújfalusi Ivett a fagottosunk, és Barta Ágnes, ő velük együtt a budapesti Egressy Béni Református Művészeti Szakgimnáziumban vagyunk kollégák, és Andriska Szilviával pedig a Szigetszent Miklósi Ádám Jenő alapfokú művészeti iskolából, úgyhogy így jött a kapcsolódás.
0: Mi a célja az együttesnek?
1: Tulajdonképpen csak az együttzenélés szeretete, ami minket így vonzott, és vonz a mai napig is, és bárhol szívesen adunk koncertet, fogunk szabadtéren is, és játszottunk szabadtéren is, de nyilván beltéri koncerteket is adunk. Tanárként egy picit felülkerekedjünk azon, hogy minden nap csak bemegyünk, és a növendékeket tanítjuk, és ezen felül mi is tudjuk a hangszert a kezünkbe venni, és így aztán élővé váljon a zene számunkra, és tudjunk adni ezáltal az embereknek.
0: Ez azt jelenti, hogy néha gyerekeknek, illetve a gyerekekkel is játszanak?
1: Igen, játszunk gyerekeknek is. Kitaláltunk egy saját koncepciót, ami úgy néz ki, hogy egy zenés mese, tehát az oboistánk Andriska Szilvia szokta megírni ezeket a meséket. Ezeket tüzdeljük zenei betétekkel a repertoárunkból, és ezeket a zenés meséket gyerekeknek adjuk elő.
0: Túrócikós Klaudiát hallották. Tehát ma este lesz 6 órakor az Ötpacsirta szalomban az említett koncert Ott Rezső, Tardos Béla, Balassa Sándor, Horváth Barnabás, Dudás Lajos és Sárközi István darabjait játsszák. És van még kulturális hírünk, hiszen a Liszt Ferenc nemzetközi zongoraverseny tegnap este véget ért, mondom az eredményeket. A zsűri első díjat nem adott ki. Második helyezés a következőképpen alakult, megosztott második helyet kapott Rozsonics Ildikó és Barbara Tataradze, harmadik helyezett lett Pellet Sebestyén. A közönség díjat is Rozsonics Ildikó vehette át, egyébként mind a hárman külön díjakat is kaptak, ezek mind koncert meghívások. Gratulálunk minden részvevőnek és minden helyezetnek, örülök, hogy ilyen szépen szerepeltek a magyar tehetségeink is. Jöjjön most Liszt Ferenc szerzeménye. A versenyhez kapcsolódóan úgy gondolom, hogy szépen illik egy Fischer Anni felvétel.

0: Liszt Ferenc Dezdurhang versenyet ügyét hallottuk Fischer Anni előadásában. Ugye mondtam, hogy jól illeszkedik talán ez a felvétel a Liszt Ferenc nemzetközi zongora versenyhez, hiszen az első Liszt versenyt, amit 1933-ban rendeztek, azt Fischer Anni nyerte meg, ekkor mindössze 18 éves volt, és a zsűriben olyan tagok voltak, mint például Doknányi Ernő. Pontosan 8 óra van.
1: Híreink következnek.
2: Évi 500 milliárd forintot kellene a magyar közúthálózatra fordítani a közlekedési miniszter szerint. Ismét kétnapos ülést tart az országgyűlés. Hideg front hozott lehűlést. Jó reggelt kívánok, a szerkesztő Bánáti Bence, a mikrofonnál Foppolyák Adrien. Nagyjából évi 500 milliárd forintot kellene a magyar közúthálózatra fordítani, hogy megfelelő színvonalon lehessen tartani, erre azonban nincs keret. Minden pénzt elvisz a Mészáros Szíjféle autópálya koncesziós szerződés, mondta a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid a Kontrollnak adott interjújában úgy vélte, hogy az államnak ki kellene szállnia a koncesszióból, így felszabadulhatna a mintegy 23 ezer milliárdos szerződésnek az a része, ami túlárazott. Ismét kétnapos ülést tart az országgyűlés, amely Magyar Péter miniszterelnök napi rend előtti felszólalásával kezdődik. Esküdtes Szekeres Pál volt európai parlamenti képviselő, aki az augusztusban lemondott fideszes Lázár János helyét veszi át. A képviselők sürgősséggel tárgyalják az orvosi kamarai

0: állami tagságot ismét kötelezővé tevő egészségügyi törvény módosítását, megvitatják a javítóintézetek gyermekvédelmi átszervezését és az építészetről szóló törvény módosítását is. Katasztrofálisnak minősítette a kormányzó CDU a Mecklenburg-Előpomerániában és Berlinben rendezett tartományi választáson elért eredményét a német kancellár. Friedrich Merz ugyanakkor közölte, hogy a kudarc ellenére továbbra is hivatalban akar maradni. Az exit poll felmérések szerint az észak-kelet-németországi tartományban a szélsőjobboldali AfD nyert a voksok 38%-ával, a szociáldemokraták mintegy 36%, a radikális baloldal 7%, a kormányzó CDU pedig csak 5%-ot érhetett el. Berlinben ugyanakkor a radikális baloldal vezet a voksok csaknem 25%-ával, a CDU 20%, az AfD 16%, a szociáldemokraták 12%-ra számíthatnak. Csökkent a hajóforgalom a Hormuzi szorosban. A műholdas megfigyelő rendszerek adatai alapján a hétvégén 12 áruszállító hajó haladt át az övezeten, az egy héttel korábbi 35-tel szemben. Az Irán elleni háború előtt a világ olaj- és cseppfolyósított földgázforgalmának mintegy ötödét bonyolító átjárón naponta átlagosan 125 nagykereskedelmi hajó haladt át. Nem kell külön igényelni a dízelautók után járó támogatást, azt minden jogosult automatikusan megkapja. A NAV tájékoztatása szerint a bankszámla számot sem kell bejelenteni, mert azoknak, akik nem adták meg adataikat, a postás kézbesíti az összeget. A legfeljebb 150 lóerős dízelüzemű gépjárművek üzemben tartói évvégéig 4 részletben összesen 20 000 forint támogatást kapnak. Jelentős késésekre kell számítani a Ceglédi vasútvonalon, mert a repülőtér közelében leszakadt a felső vezeték. Pest-Szentlőrinc és Vecsés között nem járnak a vonatok, Kőbánya-Kispest és Vecsés között pótlóbusz közlekedik. A Mávinform bejegyzése szerint a felső vezeték helyreállítását csak a tűzoltók munkája után kezdhetik meg, ezért napközben a Ferihegyi repülőtér felé torlódás várható. Napközben főként északon, északkeleten kell esőre és erős szélre számítani, de ismét napos idő várható majd felhő átvonulásokkal. Napközben 18-24, késő este 10-16 fok várható.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Solti György Magyarországról indult és meghódította a világot. Ki lesz a következő? A MIPA szervezésében megvalósuló Solti Nemzetközi Karmesterversenyen a világ minden tájáról érkező fiatal karmesterek mérik össze tehetségüket. Október 1-e és 10-e között a Pécsi Kodály Központban, a Zeneakadémián és a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben. Ismerje meg a világ legígéretesebb fiatal karmestereit. További információk a mipa.hu-n.
1: A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával szeptember 24-én egy évfordulós műsorral és ifjú tehetségekkel találkozhatnak a Duknányi Ernő Zenei Központ színpadán. 18 órakor Mozart születésének 270. és halálának 235. évfordulója kapcsán a Duo Klaviárt, Bizják Dóra és Zentai Károly zongorázik. 20 órakor a Fiatal Művészek Pódiuma hangversenyén pedig Farkas Boglárka hegedül és Sohei Yamagami zongorázik. Jegyek kaphatók a jegymester.hu weboldalon és a Zeneakadémia jegypénztárában, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen. Reklámot hallottak. Műsorajánló. Az Ars Nova ma esti műsorában lemezújdonsággal jelentkezünk. A héten ünnepli 81. születésnapját a neves angol zeneszerző John Rutter. Az ő egyházi kórus műveit adja elő a Cambridge-i Clare College kórusa és a Dmitri Ensemble. Vezényel Graham Ross. Ars Nova. A 20. és 21. század zenéje ma 22 órakor. A Bartók Rádióban. Kedd este A Magyar Rádió énekkarának hangversenyét hallgathatják meg. A reneszánszkor motettái találkoznak a műsorban kortárs kompozíciókkal, melyek hordozzák a reneszánsz stílus jegyeit. A vezető karnagy Szabó Sipos Máté. Élőben kapcsoljuk a Mátyás templomot, kedden 20 óra 5 perckor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló reggel a Bartók Rádióban.
3: Nyolc óra múlt 7 perccel.
1: Ki nyer ma? Játék és muzsika 10 percben. Aki kérdez, Szejdl Dénes. Aki válaszol,
4: Fehér Dezső nyugdíjas.
3: Üdvözlöm kedves hallgatónkat, mai játékosunkat. Örülök, hogy együtt játszhatunk. Mondom, mit lehet nyerni, hogyha három kérdésre jól válaszol, akkor egy dupla CD-t nyer. Doknányi Cantus Vitae szimfonikus kantátáját lehet meghallgatni ezen a dupla CD-n, és hogyha a negyedik kérdésre is jól válaszol, akkor ismét egy tárgynyereménnyel kedveskedünk, ez ismét egy CD, az Ármel Opera Fesztivál Victoria Markarian és Philip Brocard operaária lemezét nyeri, hogyha a negyedik kérdésre jól válaszol, de nem adjuk ingyen ezeket a lemezeket, megküzdünk érte. És ezt azért mondom így, mert a mai játékban felizzanak az indulatok, és egymásnak feszülnek majd a pengék, ugyanis párbajozni fogunk.
4: Igen, én választottam, kedves Dénes.
3: Tényleg? Na hát ennek örülök. Persze csak zeneileg fogunk párbajozni, legalábbis én erre számítok. A játék keretei azért változatlanok. Az első párbaj egy francia szerző operájából származik, a cselekmény színhelye azonban Itália. A városban uralkodó hatalmas feszültség szikrái ebben a párbajban kapnak lángra, és mindkét szemben álló fél oldaláról életeket követelnek. A kérdés az, hogy ki a zeneszerző, és mi az opera címe?

0: Tehát a kérdésünk az, hogy ki a zeneszerző, és mi az opera címe?
1: A zeneszerző Charles-François Gounod, és amit hallottunk, az részlet volt a Rómeó és Júlia című operából, amit 1867-ben mutattak be. Több változat létezik.
0: Tökéletes a válasz, gratulálok. Az első kérdésre jól válaszol, de akár azt is mondhatnám, hogy az első találatot bevitte. Angard, jön a második kérdés. A második párbaj győztese igazi tenyérbe mászó fickó, aki számos ellenségének ad okot arra, hogy fegyverrel tegyen pontot a becsületbeli ügyek végére. Emberünk ugyan megnyeri ezt a párbajt, ám szerez egy síron túli ellenséget, és a saját sorsát is megpecsételi. A második kérdés így szól, kik a párbajozó felek?

0: A kérdés tehát az, hogy kik a párbajozó felek?
1: Na tehát a párbajozó felek Mozart Don Giovanni című műből volt, amikor a Don Giovanni leszúrja a kormányzót.
0: Igen, igen.
1: 1787 október 29-én mutatták be Prágában tomboló sikerrel.
0: Igen, igen, igen. Tökéletes a válasz, második kérdése is jól válaszolt, jön a harmadik kérdés, és most a pengék összecsapása után egy pisztoly párbaj következik. Az orosz irodalom egyik legnagyobb klasszikusából ugyancsak orosz szerző írt operát, ebből származik a harmadik idézet. A menyasszonyát és becsületét védő kihívó fél már érzi, hogy hamarosan elveszíti a párbajt. A kérdés az, hogy hívják azt, aki megnyeri.

0: Ki nyert a párbajban?
1: Na, tehát ez Csajkovszki, Anyegin, és a Lenszkinek búcsúzik az életről, mert tudja, hogy bajba kerül, és Anyegin lövi le a Lenszkit párbajba.
0: Igen. Igen. Lenszki áriája szólt a második felvonásból, így igaz, az Anyeginből idéztünk, Roberto Alagna énekelt, a Morfin Kamara zenekar játszott, és gratulálok, mert mind a három kérdésre jól válaszolt, úgyhogy a dupla CD-t mindenképpen megnyerte, de vár még ránk egy kérdés, ha úgy tetszik, az utolsó döfés. Jöjjön tehát a negyedik kérdés a bónusz nyereményért. Francia, osztrák és orosz szerzők után olasz mester művével zárul a játék. Egy csata kellős közepébe csöppenünk, az utolsó párbajt a skótok földjén vívják. Az egyik fél rendkívül magabiztos, hiszen megjósolták neki, hogy nem ölheti meg senki, akit anya szült. A bosszúszomjas másik fél ekkor felfedi titkát, császármetszéssel jött a világra, így kivételt képez a jóslat alól.

0: Melyik operából idéztünk?
1: Hát ez Giuseppe Verdi Macbethjéből volt, Macbethet megöli Macduff pár diadalba.
0: Így igaz. Gratulálok. Valóban a csata jelenet szólt. A negyedik felvonásból Piero Cappuccilli és Placido Domingo énekét hallottuk, mellette a Milánói Scala ének és zenekara előadását Claudio Abbado vezényelte. Gratulálok, mind a négy kérdésre helyesen válaszolt, úgyhogy elmondhatjuk, hogy Fehér Dezső nyerte ezt a kellemesen erőszakos kinyermát. Gratulálok még egyszer, köszönöm a játékot.
1: Én is köszönöm, és októberben jelentkezem. Üdvözlöm a hölgyeket, köszönöm.
0: Alig várjuk, átadjuk, köszönöm szépen. Békés napot kívánok játékosunknak is, és minden kedves hallgatónknak. Schuberttel folytatjuk a harmadik szimfónia negyedik tételét a Bécsi Filharmonikus Zenekar játsza Carlos Kleiber vezényel.

Franz Schubert harmadik szimfóniájának negyedik tételét hallottuk, a bécsi filharmonikus zenekar játszott, Carlos Kleiber vezényelt. Itt egy hallgató még a műsor során, hogy nem kellene ennyire depressziós hangulatot gerjeszteni hétfőn reggel, hát tőle külön elnézést kérünk, de most Forri requiemjéből idézünk.

Gabriel Fauré requiemjéből szólt a hetedik tétel In Paradisum, a Tompkins énekegyüttes, valamint a magyar virtuózok kamarazenekar előadását hallottuk. Karaszon Dezső játszott orgonán, Dobra János vezényelt. Szerintem ez minden volt, csak nem depressziós. Írta is a témával kapcsolatban egy hallgató, hogy én meg pont most akartam írni, hogy rég volt a halál és a lányka, meg a rém király. Jó, tetszik az üzenet. Majd úgy fogjuk ezeket lejátszani, hogy közte Arany János balladákat hallgatunk. Jöjjön most Mozart, a D-dur szerenád hetedik tételét halljuk.

Mozart D-dur szerenádjának 7. tételét hallottuk a Lucerni Fesztivál zenekar vonósai előadásában. És jöjjön most még a játék előtt Bach zenéje, az első brandenburgi verseny első tételét a londoni régi zeneakadémia zenekara játsza.

0: Johann Sebastian Bach első brandenburgi versenyének első tételét a londoni régi zeneakadémia zenekara játszotta. Kedves hallgatóink, játékkal folytatjuk a műsort.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Négy, azaz négy koncertre lehet páros belépőket nyerni, mondom szépen sorban a koncerteket. Szeptember 22. kedd, este 19:30, Pesti Vigadó díszterem, Hegedűs Endre és Hegedűs Katalin hangversenye lesz, Schumann és Brahms műveket adnak elő. Szeptember 24. csütörtök 20:00 Doknán Jernő Zenei Központ nagyterem, fiatal művészek pódiuma, Farkas Boglárka hegedül, Sauhei Yamagami zongorázik. Beethoven, Ravel és Franck műveket adnak elő. Szeptember 27. vasárnap, 19:00, BMC koncertterem, Alma és Fája koncertsorozat. Berec Mihály, Berec András lép fel, többek között Wolfgang Amadeus Mozart és Haydn műveket ad elő Berec Mihály, a házigazda Molnár Szabolcs. És szeptember 30. szerda, este 19:30 MIPA, Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterem, a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarának hangversenye lesz itt, vezényel Héja Domonkos, közreműködik Molnár Ágnes, Horváth István. Többek között Stravinsky és Rachmaninov műveket játszanak. Stravinskytól a Petruska balett zenéje hangzik el, Rachmaninovtól pedig a harangok kantáta. Ez tehát a négy választható páros belépő. Gyorsan azért címszavakban átszaladok rajtuk még egyszer, tehát szeptember 22. kedd Vigadó, Hegedűs Endre és Hegedűs Katalin, szeptember 24. 20:00 Doknán Jernő Zenei Központ fiatal művészek pódiuma, Farkas Boglárkával és Sauhei Yamagamival, szeptember 27. vasárnap 19:00 BMC koncertterem, Alma és Fája koncertsorozat Berec Mihállyal és Berec Andrással, illetve a budapesti vonósokkal, és szeptember 30. szerda MIPA, Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterem, a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarával és Héja Domonkossal. És a mai játékunk során ismét egy évfordulóval foglalkozunk, egy fontos történelmi személyt keresünk, aki 1791. szeptember 21-én született, tehát ezen a napon, a reformkor egyik legfontosabb alakja volt, nevéhez többek között egy olyan fontos intézményünk alapításának kezdeményezése kötődik, amit három betűvel szoktunk rövidíteni, próbálom úgy mondani a kérdést, hogy ne segítsünk túlságosan sokat, illetve egy ikonikus budapesti építmény ügye is hozzá kapcsolódik, sőt, Liszt Ferenccel is jobban volt, olyannyire, hogy Liszt Ferenc megörökítette őt zenében. Most ezt a portrét halljuk, ez egy sorozatnak az egyik tétele, méghozzá az első tétele, de ez egy rövid tétel, úgyhogy rögtön utána szól majd a másik tétel is, ott már egy másik történelmi személy arcképét hallhatjuk, hát itt az elsőre vagyunk kíváncsiak. Mondom az elérhetőségeinket, 0630 30 30 160 az SMS számunk, muzsikálóreggelkukac.rádió.hu az e-mail címünk. Tehát az üzenetben mindenképpen írják meg nekünk a helyes megfejtést, ami most egy történelmi személy, és azt is, hogy melyik nyereményre pályáznak, és ne felejtsék el, saját nevükkel aláírni az üzenetet. Jó játékot kívánok!

Liszt Ferenc magyar történelmi arcképek című sorozatából hallottunk két tételt, Nagy Péter játszott zongorán, és mondom hamarosan a helyes megfejtést és a szerencsés nyerteseket, de még a nevekre várni kell egy picit. Addig is hallgassuk Csajkovszki diótörőjéből a virágkeringőt, elkezdjük a ráhangolódást, Márta Árgerics és Mary Bella Dina játszik zongorán.

az első tétel az ő arcképéről szól. Meres Anna Mária, Németh Zsolt, Pásztor Lászlóné és Varga Csaba örülhet a választott nyereménynek. Gratulálunk nekik és mindenkinek, aki helyes megfejtést küldött. Köszönjük, hogy ilyen sokan írtak. Hennellel zárjuk a műsort, a G-moll Concerto Grosso 5. tétele szól.

0: Handel G-moll koncerto grosszójából szólt az ötödik tétel, a Consensus Musicus Wien előadását hallottuk, vezényelt Nikolaus Harnoncourt. Kedves hallgatóink, ezzel véget ért a mai muzsikáló reggel. A kollégáim, a zenei szerkesztő Csík Gabriella és a hangmérnök Erdős Béla nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, további jó rádiózást kívánok, Szejlő Dénest hallották. Pontosan 9 óra van.
1: Híreink következnek.
2: Több ezer milliárddal növelte az autópálya koncesszió módosítása a költségvetést. Súlyos vereséget szenvedett a német kormánypárt a tartományi választáson. Napos, szeles, hűvös idő lesz. Jó napot kívánok, a szerkesztő Bánáti Bence, a mikrofonnál Polyák Adrien. Legalább 5000 milliárd forinttal növelte az állam költségeit az autópálya koncessziós szerződés háborús veszélyhelyzet miatti módosítása, írta a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid arra hívta fel a figyelmet, hogy az eredeti koncessziós szerződést csaknem 3 hónappal az ukrajnai háború kezdete után írták alá. Hozzátette, a Rogán Antal által aláírt módosítással az állam átvállalta az építőipari árak és a kamatok emelkedése miatti többletterhek jelentős részét. A kormány a szerződés átvilágítása után kezdeményezte a túlárazott és jogszerűtlen megállapodás megszüntetését. A magyar gazdaság stabil, a kormány 2% közelébe várja az idei gazdasági növekedést, ez duplája az előző 4 év összes növekedésének, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András emlékeztetett, a Tisza kormány csökkentette az államadósságot, mérsékelte a hiányt, hazahozta az uniós forrásokat, és jelenleg is azon dolgoznak, hogy még átláthatóbbá, kiszámíthatóbbá és biztonságosabbá tegyék a gazdaságot. Reális az esély arra, hogy hazánk csatlakozzon az eurózónához, mert a magyar gazdaság ideális helyzetben van, mondta a Magyar Nemzeti Bank egykori vezetője a Kossuth Rádió reggeli műsorában. Király Júlia hangsúlyozta, az euró bevezetéséhez vezető utat úgy kell megtervezni, hogy közben meg kell tartani a társadalmi támogatottságot. A szakértő Orbán Viktor Köcsei beszédére reagálva hozzátette, semmi jelét nem látja a volt kormányfő által előrevetített gazdasági összeomlásnak. Súlyos vereséget szenvedett a Német Keresztény Demokrata Unió a tegnapi Mecklenburg-Előpomerániai és berlini tartományi választásokon. Északon Friedrich Merz kancellár pártja a CDU története leggyengébb szereplésével, a szavazatok 4,9%-ának megszerzésével kiesett a helyi parlamentből. A szélsőjobboldali AfD az előzetes eredmények szerint 38%-kal győzött. Berlinben a baloldal aratott győzelmet, miután a szavazók majdnem 26%-a adta le rá voksát. A CDU a fővárosban csaknem 19%, az AfD pedig 16%-ot kapott. Ismét orosz dróntámadás érte az éjjel Kijev megyét. Az ukrán főváros térségében 3 gyermek és egy nő halt meg a légi csapásokban. Találat ért egy logisztikai központot, a bojarkai gázelosztóállomást és az odesszai kikötőben egy katonai rakománnyal érkezett hajót. Közben az orosz légvédelem csaknem 250 ukrán drónt lőtt le 18 régió és a Fekete-tenger felett. Érdemes a fűtési szezon előtt próbafűtést végezni otthon, hívta fel a figyelmet a katasztrófa védelem. Közölték, a kémény ellenőrzése mellett a fűtőeszközöket is célszerű típustól és életkortól függetlenül évente ellenőriztetni, mert a jellemzően nyílt lánggal működő berendezések meghibásodásuk esetén lakástüzet vagy szénmonoxid mérgezést is okozhatnak. Napos felhős idő várható, napközben már csak északkeleten lehet zápor, zivatar, a szél többfelé megerősödik. A hőmérséklet napközben 18-24, késő este 10-16 fok között alakul.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: A Budafoki Doknányi Zenekar napja a Zeneakadémián szeptember 27-én vasárnap. Délelőtt Hollerung Gábor előadása Mozart zenei univerzumáról, délután gyermekkoncert a Tücsök visszavág címmel. Este Guido Mancusi osztrák származású karmester vezényli a Monarchia elegáns zenéit, békebeli csillogás a Monarchia világából címmel. Szeretettel várja önöket a Budafoki Doknányi Zenekar a Zeneakadémián szeptember 27-én vasárnap. Részletes műsor és jegyek bdz.hu.
4: Haydn-Hum koncertek a Zeneakadémián. Három előadás, három különleges zenei világ. Chopin dalai és mazurkái, Bach ünnepi kantátái és a romantikus kamarazene kivételes darabjai októbertől decemberig a Zeneakadémián. Tartsanak velünk! További információ www.haydn-hum.com.
5: A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával szeptember 24-én egy évfordulós műsorral és ifjú tehetségekkel találkozhatnak a Doknányi Ernő Zenei Központ színpadán. 18 órakor Mozart születésének 270. és halálának 235. évfordulója kapcsán a Duo Klaviárt, Bizják Dóra és Zentai Károly zongorázik. 20 órakor a Fiatal Művészek Pódiuma hangversenyén pedig Farkas Boglárka hegedül és Sohei Yamagami zongorázik. Jegyek kaphatók a jegymester.hu weboldalon és a Zeneakadémia jegypénztárában, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
6: A többszörös Grammy-díjas Sir John Elliott Gardiner először a Budapesti Fesztivál zenekar élén. A világhírű karmester fékezhetetlen energiával vezényli Haydn és Sibelius zenéjét október 4-én, 5-én és 6-án a Műpában. Élje át ezt a kivételes zenei találkozást. További információ bfz.hu.
1: Reklámot hallottak. Műsorajánló.
5: Száz éve született Simon Albert karmester. Végigkísérjük életútját, fölidézzük legszebb felvételeit. Simon Albertre emlékezünk ma 19 órakor a Bartók Rádióban. Ma este a Nemzeti Filharmonikus Zenekar hangversenyét hallgathatják meg. A tavaly októberi koncerten három szláv szerző, Smetana, Csajkovszkij és Muszorszkij ismert alkotásait játsszák. Csajkovszkij virtuóz b-moll zongora versenyében Magyar Valentina szólista. A karmester az olasz Carlo Montanaro. A romantika három arca. Ma 20 óra 29 perckor. A Bartók Rádióban.
7: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Lakatos Pecek András, dobos. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló délelőtt a Bartók Rádióban.
8: Jó napot és jó rádiózást kívánok a kedves hallgatóknak. A stúdióból Bolla Milán köszönti önöket, a szerkesztő Csík Gabriella és a hangmérnök Erdős Béla nevében is. SMS számunk nem változott a reggelhez képest. 06 30 30 30 160. E-mail címünk muzsikálódélelőtt@kukacradio.hu. Ide írhatnak nekünk, ha van kérdésük vagy észrevételük műsorunkkal vagy a zenékkel kapcsolatban. Elsőként pedig Bedřich Smetana zenéje szól, a Hazám ciklusból a Sárka tétel. Az amszterdami Concertgebouw zenekara játszik. A karmester Doráti Antal.

Bezsik Szmetana Hazám ciklusából szólt a harmadik rész, a Sárka. Ugye ennek a ciklusnak a legismertebb tétele a második, a Moldva. Ott a Moldva folyó útját követhetjük végig a zene segítségével, egészen a forrástól a nagy folyóvá duzzadásig. És a harmadik rész az viszont egy mondai anyagot dolgoz fel. Sárka, a cseh hajadonok vezére, aki szerelmi csalódottságában amazonjai élén harcba száll a férfiak ellen, és hát egyáltalán nem happy end a történet vége, már a férfiak szempontjából, ugye a lovag az erdőben egy fához kötőzve találja sárkát, megsajnálja, kioldja kötelékeiből, a táborába viszi, megszereti és feleségül veszi. Hát persze ez egy csel volt, ugyanis a menyegzői vigasságon a lovagok az italtól mámoros álomba merülnek, és a harcias női sereg pedig lesben áll, rajtuk üt, már mint a férfiakon, és lemészárolja a férfiakat. Erről szól ez a tétel. Az amszterdami Concertgebouw zenekara játszott, vezényelt Doráti Anttal. Most egy egészen más lelkületű zene következik Johann Stamitztól, a B-dur klarinét verseny első tétele. Bő 7 perces ez a tételet, ahhoz képest viszonylag hosszú a zenekari bevezető, körülbelül másfél perc, 25 ütem egyébként a partitúrában. Horváth László lesz a szólista, közreműködik a Liszt Ferenc Kamarazenekar, a hangversenymester Rolla János.

Ez volt az első tétel Johann Stamitz B-dur klarinét versenyéből. Horváth László volt a szólista, közreműködött a Liszt Ferenc kamarazenekar. A hangversenymester Rolla János volt. Kamarazene következik César Franktól, méghozzá az A-dur hegedű zongora szonátai tételét fogjuk meghallgatni. Ezt a művet César Frank 63 éves korában írta esküvői ajándékként az akkor 28 esztendős hegedűművész Özsen Izály számára. Az esküvőn jelenlévők hallották először, aztán a nyilvános ősbemutatón a darab nagy sikert aratott, olyannyira, hogy a közönségnek annyira tetszett az utolsó tétel, hogy azt még meg is kellett ismételni ráadásként. Ezt a záró tételt hallgatjuk most mi is. Anne-Sophie Mutter játszik hegedűn, Lambert Orkis zongorán.

0: César Franck A-dur szonátájából szólt a negyedik tétel, és ugye ebben az utolsó tételben kánonszerűen imitálja egymást a két hangszer, a hegedű és a zongora, és a mű egyik méltatója James Harding ezt a tételt a kánonikus zeneszerzés csodálatos példájának nevezte, amely egyszerű, fenséges és ellenállhatatlan a gyönyörűen kidolgozott arányaival. Felvételünkön Anne-Sophie Mutter játszott hegedűn, Lambert Orkis zongorán.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: 6 perccel múlt 9:30 a muzsikáló délelőttben most Beethoven szimfóniái közül a 8. szimfónia részletét fogjuk meghallgatni. Ennek hangneme F-dur, akár csak a pastorál szimfóniái. És itt az első tételt nem előzi meg lassú bevezetés, mindjárt a fafúvókon felhangzó gondtalan főtémával kezdődik a tétel, lendületes az átvezető téma is, és ezután pedig a melléktéma, olyan éneklő, ezt a vonósokon hallhatjuk majd. A Verbier Fesztivál kamara zenekara játszik, vezényel Takács Nagy Gábor.

Az első tételt hallottuk Beethoven 8. F-dur szimfóniájából. A Verbier Fesztivál kamarazenekara játszott, vezényelt Takács Nagy Gábor. 2023-ban készült ez a felvétel, ugye akkor vette lemezre Takács Nagy Gábor a svájci zenekarral Beethoven összes szimfóniáját. Most barokk zene következik Arcangelo Corellitől. Az A-dur szonáta két tételét fogjuk meghallgatni, egy lassabb adagio tétel és egy élénkebb tempójú gavottot. Francesco Geminiani feldolgozásában játsza, Elizabeth Wolff is hegedűn, Richard Tunnicliffe cellón és Paul Nicholson cembalón.

Arcangelo Corelli A-dur szonátájából szólt két tétel Francesco Geminiani átiratában. Elizabeth Wolff is játszott hegedűn, Richard Tunnicliffe cellón, Paul Nicholson cembalón. A 11. századi Skóciába kalauzol minket a következő zene, legalábbis ott játszik, ott játszódik Verdi Macbeth című operája, melyből most a nyitányt hallhatjuk. Előadja a Magyar Állami Operaház zenekara. A karmester Pier Giorgio Morandi.

A nyitányt hallottuk Verdi Macbeth című operájából, Pier Giorgio Morandi vezényelte a Magyar Állami Operaház zenekarát. Igor Stravinsky a Katona története szvittjéből következik most két tétel, a Mars Royale, vagyis a királyinduló, és a Petit Concert, kis koncert. Előadja a Columbia Kamara Zenekar, vezényel a szerző.

0: két tételt hallottunk Igor Stravinsky a Katona története szvittjéből, a Királyi indulót és a Kis koncertet. A Kolumbia kamarazenekart a szerző vezényelte.
1: Muzsikáló délelőtt a Bartók Rádióban.
0: Jó napot kívánok a kedves hallgatóknak, a stúdióból Bolla Milán köszönti önöket, azokat is, akik már az előző órában velünk voltak, és azokat is, akik most kapcsolódtak be műsorunkba. SMS számunk 06 30 30 30 160, e-mail címünk muzsikálódélelőtt@kukacradio.hu, és ezeket az elérhetőségeket majd 10:30 körül újra elmondom, hiszen akkor lesz szokás szerint majd a rejtvényünk. Most gitármuzsikát hallgatunk, Niccolò Paganini A-dur szonátájából szól a harmadik tétel, ez egy variációs tétel, Laura Lutens játszik gitáron.

Paganini opusz 39-es ádor szonátájából szólt a harmadik tétel. Ez egy variációs tétel, téma és hat variációt hallhattunk. Na most ami érdekesség, hogy ez az opusz 39-es ádor szonáta, ez egy duó szonáta eredetileg, hegedűre és gitárra írta Paganini, de Paganini nem csak hegedülni tudott, hanem gitározni is, bár azt hiszem, hogy hegedülni jobban tudott, és ez egy átirat volt, Laura Lotens játszott a saját átiratában, gitár átiratában ezt a szonátát. Egyébként Manuel Ponce Paganini szonátája ezen a Paganini művön alapszik. Most a trombitáé lesz a főszerep, Albinoni B-dur koncertójából hallgassunk két tételt, Adagio és Allegro, Maurice Andrea szórista, az angol kamarazenekart Charles McCrass vezényli.

Tommaso Albinoni B-dur koncertójából szólt részlet, az Opus 7-es numero 3-as koncertóból, amit eredetileg oboára írt Albinoni, most Bernard Paumgartner átiratában hallottuk az Adagio és az Allegro tételeket. Maurice André volt a szólista, közreműködött az angol kamarazenekar, vezényelt Charles McCullers. Egy Johann Strauss mű következik, egy zenei tréfa, címe Perpetuum mobile. 1861-ben a karneváli szezonban volt egy óriási mulatság, táncmulatság. Az volt a címe, hogy Carnevals Perpetuum mobile oder Tanz ohne Ende, vagyis farsangi örökmozgó, avagy tánc szünet nélkül. És hát körülbelül 300 muzsikus játszott ezen a hosszú táncmulatságon hurszakadtáig. Nos, ez az esemény, illetve ennek címe ihlette Johann Strauss-t, az egyik legnépszerűbb újdonságának, a Perpetuum mobile című zenei tréfának a megkomponálására, és ez volt egyébként az első tisztán szimfonikus darabja. Tele van humorral ez a zenei tréfa, és hát pazar a hangszerelése. Most a Budapesti Fesztiválzenekar játsza, a karmester Fischer Iván.

Johann Strauss zenei tréfáját hallottuk, ez volt a Perpetuum Mobile, előadta a Budapesti Fesztiválzenekar, vezényelt Fischer Iván. Ebben az órában már hallhattunk két átiratot, ugye a Paganini szonáta is egy átirat volt, illetve az Albinoni koncerto is. Most is egy átirat következik, Mozart 406-os köhjegyzékszámú C-moll vonós ötösének részlete, de ez Mozart saját átirata. Fél évtizeddel korábbi 388-as jegyzékszámú fúvós oktettjét szabta át vonós ötösre Mozart. Hogy vajon miért esett a választása éppen erre a darabra, ezt nem tudjuk. Talán ki nem mondott többleteket érzett a szerkezetében, lehetséges, de ugyanakkor megdöbbentő, hogy az azonos tematikus kiindulás mennyire eltérő hatást kelt fúvós együttesen és a vonós ötösön megszólaltatva. A zárótételt hallgassuk most, Arthur Grümio és Gérec Árpád játszik hegedűn, Janzer György és Max Lözőr brácsán, Cakó Éva cellón.

0: A zárótételt hallottuk Mozart 406-os köhjegyzékszámú C-moll vonós ötöséből. Előadta Arthur Grumio és Géretz Árpád hegedűn, Janzer György és Max Lözőr brácsán, Czakó Éva gordonkán.
1: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Közel 400 jelentkező, 61 ország, 24 karmester. Solti Nemzetközi Karmesterverseny a MÜPA szervezésében október 1-e és 10-e között a Pécsi Kodály Központban, a Zeneakadémián és a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben. Ismerje meg a világ legígéretesebb fiatal karmestereit, köztük a 4 magyar versenyzőt. Találkozzunk októberben a Solti Nemzetközi Karmesterversenyen. További információk a mupa.hu-n.
3: Önt is várja a Magyar Rádió Énekkara szeptember 22-én a Mátyás templomban. A koncert a magány, a remény és a megnyugvás történetét meséli el az évszázadokon átívelő kórusműveken keresztül. Az esten Szabó Sipos Máté vezényli a Rádió Énekkart. Várjuk szeptember 22-én az MRME koncertjén. mrme.jegy.hu.
1: Reklámot hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Egy perc elmúlt 10:30, elérkeztünk a rejtvényhez a mai muzsikáló délelőttben, mondom a nyereményeket. Kisorsolunk 2 darab belépőt az Opus Jazz Klubba. Szeptember 22-én kedden, tehát holnap este 8 órára a JMO Trio játszik. Ez a mozaik szó, ez a trió 3 tagjának nevéből áll össze, és új albumukat mutatják most be, melynek címe Nia Jelle, ami mandinka nyelven annyit tesz, nyisd fel a szemed. A 3 zenész európai, afrikai és keleti hangzásokat egyesít ezen az albumon. Tehát holnap este az Opus Jazz Clubban. Aztán van 2 jegyünk szeptember 24-én csütörtökön este 7:30-ra a MÜPÁ-ba, a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterembe. Ránki Dezső zongora estje lesz. Haydn, Liszt és Schumann műveket játszik. Tehát csütörtökön este a MÜPÁ-ban. Ránki Dezső. Van 2 jegyünk szeptember 25-én pénteken este 7 órára a Nemzeti Táncszínházba. A Pécsi Balett előadása lesz Carmen címmel. Bizé zenéje szól majd az előadás alatt, és a Pécsi Balett előadása arra vállalkozik, hogy Carmen érzékiségét, érzelmeinek vad hullámzását táncban megfogalmazva jelenítse meg, tehát pénteken a Nemzeti Táncszínházban. És van 2 jegyünk vasárnap, szeptember 27-én este 7:30-ra a Zeneakadémia nagytermébe is. A Budafoki Doknányi Zenekar koncertje lesz, Békebeli csillogás a Monarchia világából címmel. Dvorzsák, Dohnányi, Pejácsevics Dóra és Haydn műveit adják elő. Közreműködik Szűcsapor zongorán, ő a Dohnányi műben játszik majd variációk egy gyermekdalra, vezényel Guido Mancusi. A tárgyereményünk pedig egy CD, Petri dalok, ez a címe, Petri György versei megzenésítve, Krulik Zoltán zenéjével. Ez a tárgyereményünk, ezekért lehet tehát játszani. Egy szimfónia részlete szól, a szimfónia szerzője dolgozott és élt is Budapesten. A kérdésünk, hogy ennek a szimfóniának mi a címe, mert hogy ennek van egy címe is, tehát a szimfónia címére vagyunk kíváncsiak, SMS-t a 0630-3030-160-ra küldhetnek, e-mail címünk pedig muzsikálódélelőtt@radio.hu, és ne felejtsék el megírni a saját nevüket is, valamint azt, hogy melyik nyereményre pályáznak.

Ez volt a rejtvényzenénk, egy szimfónia részletét hallottuk, és ennek a szimfóniának van egy címe, erre voltunk kíváncsiak. Annyit mondtam segítségként, hogy a zeneszerző élt és dolgozott Budapesten, és picit féltem, hogy talán nem elég a segítség, de azért jöttek válaszok szép számmal, még azt is mondhattam volna, hogy az Andrássy úton volt a munkahelye, és a Nagykörúton pedig a lakása. Nos, a zeneszerző nem más, mint Gustav Mahler, és ez pedig a második feltámadás szimfónia részlete volt, tehát a helyes válasz a feltámadás. A Birminghami Szimfonikus Zenekar játszott Simon Rattle vezényletével, és nagyon sok jó megfejtés érkezett, még tart a sorsolás, mert még nem értünk a beérkező SMS-ek és e-mailek feldolgozásának a végére, úgyhogy még egy zenét meghallgatunk, és utána lesz eredményhirdetés. Maurizio Pollini játssza Schubert C-moll allegrettóját.

Franz Schubert művét hallottuk, ez volt a C-moll Allegretto, Maurizio Pollini zongorázott. És akkor visszatérünk a rejtvényhez, következik az eredményhirdetés. A szerencsés nyertesek Csoma Róbert, Pesti Ernő, Szemere Ida, Marton Nóra és Gersei Zoltán. Szívből gratulálunk nekik, és köszönjük mindenkinek a játékot. Most Johann Sebastian Bach zenekari szvittjei közül az első, a C-dur zenekari szvitt három tételét hallgassuk. A londoni St. Martin in the Fields kamara zenekar játszik, vezényel Neville Mariner.

0: Johann Sebastian Bach 1066-os jegyzékszámú C-dur zenekari szitjéből szólt három tétel, Courant, Gavotte és Forlan előadta a londoni St. Martin in the Fields kamarazenekar, vezényelt Neville Mariner. Ugye nagyon könnyed, áttetsző hangzása volt ezen a felvételen a Bach szviteknek, és hát Neville Mariner egy interjúban beszélt is arról, hogy régen, hát talán még az ő gyerekkorában, ugye Bach, Handel és Corelli műveit nagyon szélesen és patetikusan játszották óriási zenekarokkal és unatkozó muzsikusokkal, és szerinte az ilyen előadás az egyszerűen szörnyű volt, majd együttesével felfedezték, hogy milyen csodálatos is ez a zene, és egy sokkal áttetszőbb hangzásra törekedtek. Amikor a londoni St. Martin the Fields kamarazenekar mindössze 13 muzsikussal elindult, akkor mindenki hozzátette a maga ötleteit, és így alakult ki a tisztaság és vitalitás eszménye, nyilatkozta Neville Mariner. Hamarosan 11 óra néhány közlekedési hír, az Útinform írta, hogy több jármű ütközött össze az M5-ös autópályán Budapest felé a 33-as kilométernél. Az érintett helyszínen sávlezárásra és jelentős 5 kilométert meghaladó torlódásra kell készülni. Ráadásul az M5-ösön Budapest felé a 29-es kilométernél hézak kijöntés miatt a külső sávot lezárták. A torlódás ott is meghaladta az 5 kilométert. Aki teheti, térjen le a 44-es jelű Albert Irsa Dabas Újhartyán csomópontnál, és válasszon másik útvonalat, írta az Útinform. Az M1-es autópályán is torlódás alakult ki Budapest felé a kiépített terelés külső sávjában Tatabánya és Biatorbágy között. Vezessenek figyelmesen és segítsék egymást a közlekedésben. 11 óra.
1: Muzsikáló délelőtt a Bartók Rádióban.
0: Jó napot kívánok a kedves hallgatóknak, a stúdióból Bolla Milán köszönti Önöket. Haydn zenét hallgatunk a következő percekben, az Es-dur szonáta Allegróját játssza Svjatoszláv Richter.

Joseph Haydn Ez-dur szonátájából szólt az első tétel, az Allegro, Szvjatoszláv Richter zongorázott. Rimszkij-Korszakov szaltán cár operájából, illetve az abból készült szvítből következik most részlet. 1900-ban készült el a szaltán cár, és hát ebben az operában Rimszkij-Korszakov még egyszer utoljára a mesevilágba kalandozott, és elmerült a játékos, csodás, igazságtevő események színes forgatagában, illetve annak illúziójában, és a szaltánban ismét megelevenednek Rimszkij-Korszakov életének döntő élményei és kedvenc témái, így a tenger és a vándorlás is. Ugye Puskin meséje nyomán készült az opera, teljes címe Mese szaltáncárról, óriás és dicső fiáról, Gvidon hercegről és a csodaszép hattyú király kisasszonyról. Az a tétel, amit meghallgatunk, az a szvítben a második tétel, címe a Cárnő a tengerem. Ugye a sztori az, hát most röviden, hogy szaltán cár hadba indul, otthon hagyja feleségét, annak gonosz nővéreivel, és távolléte alatt a fiatal asszony egy óriás csecsemőt szül, de testvérei gonoszul úgy mesterkednek, mintha a cár parancsot küldött volna, hogy üldözzék el hitvesét a palotából, és az anyát és a gyermekét egy hordóba zárják, és kiteszik a tengerre. Hát ezt festi le a zene, előadja a Filharmónia zenekar vezényel Vladimir Askenázy.

Rimszkij-Korszakov szaltán cár szvittjéből szólt a második tétel, a cárnő a tengeren. A Filharmónia zenekar játszott, vezényelt Vladimir Askenázi. Következik most Beethoven S-dur szextetjéből a rondó tétel, a berlini filharmonikusok tagjai játszanak.

A rondó tételt hallottuk Beethoven Ez-dur szextetjéből, a berlini filharmonikusok tagjai játszottak. Egy közlekedési hír ezúttal a BKK Infótól. Baleset nehezíti a közlekedést a 18. kerületben a Hengersor utcában. A 93-as és a 93A autóbusz terelve közlekedik. Nem érinti Kispest vasútállomás megállót, a Szemere-Telep vasútállomás felé a Bozsik stadion megállót, Kőbánya-Kispest felé pedig kihagyja a Lajos-Mizsei sorompó megállót. Egy duó következik, a szerző Jean-Baptiste Barrière, aki egy 18. századi francia barokk zeneszerző volt, és cselló művész is, saját hangszerére írta ezt a duót, amitből most részletet hallunk, a G-dur trió harmadik tételét játsza Várda István és Fenyő László.

Jean-Baptiste Barrière G-dur duójából hallottuk a harmadik tételt, két kiváló cselló művész, Várda István és Fenyő László tolmácsolásában. Műsorunk végén pedig részletet hallunk Grieg Per Gynt szvítjéből, az első szvítből a negyedik tétel, a Hegyi Király barlangjában. Ez egy nagyon népszerű tétel, ugye filmekben, reklámokban is gyakran használják, és átirat is készült belőle, nem is egy. Ugye a basszusokon halljuk először a témát, amely aztán végig vonul az egész zenekaron és az egész tételen, és egyre gyorsabb, egyre hangosabb ez a téma, ez ad, illetve a motorikus visszatérés ad egy feszültséget ennek a tételnek. Előadja az Orosz Nemzeti Szimfonikus Zenekar vezénnyel Jevgenyij Szvetlanov.

0: Grieg Pergün szitjéből szólt a negyedik tétel a Hegyi Király barlangjában, az orosz nemzeti zenekart Jevgenyi Szvetlanov vezényelte, és ezzel véget ért a mai muzsikáló délelőtt. A szerkesztő Csík Gabriella és a hangmérnök Erdős Béla nevében is köszönöm a figyelmüket. Adásunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu-n. Én további szép napot és jó rádiózást kívánok. Bolla Milánt hallották.
1: Műsorajánló. Ma este a Nemzeti Filharmonikus Zenekar hangversenyét hallgathatják meg. A tavaly októberi koncerten három szláv szerző, Smetana, Csajkovszkij és Muszorszkij ismert alkotásait játsszák. Csajkovszkij virtuóz bémol zongora versenyében Magyar Valentina szólista. A karmester az olasz Carlo Montanaro. A romantika három arca. Ma 20 óra 29 perckor. A Bartók Rádióban. Az Ars Nova ma esti műsorában lemezújdonsággal jelentkezünk. A héten ünnepli 81. születésnapját a neves angol zeneszerző John Rutter. Az ő egyházi kórus műveit adja elő a Cambridge-i Clare College kórusa és a Dmitri Ensemble. Vezényel Graham Ross. Ars Nova, a 20. és 21. század zenéje, ma 22 órakor, a Bartók Rádióban.
2: Egy mondat, amelyet 143 éve újra és újra hallunk. Küzdj és bízva bízzál! Madách Imre, az Ember tragédiája című művének ős bemutatója előtt tisztelegve ünnepeljük együtt a Magyar Dráma Napját, ma egész nap a közmédia csatornáin.
1: Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Tizenegy óra 30 perc. Arckép. Alkotó emberek portréja.

1968-ban egy 18 éves fiatalember Bach D-moltokkáta és fúgájával szerepelt a televíziós Ki mit tud hangszeres kategóriájának döntőjében. A hangszer, amelyen játszott, sokak számára meglepetést okozhatott, hiszen a harmonikát akkor még elsősorban a tangók, sanzonok vagy éppen a népzene világával kötötték össze. Köszöntöm a kedves hallgatókat, ifjabb Bazsinka Józsefet hallják. Arcképünk mai vendége Ernyei László harmonika művész, előadóként és tanárként is azon dolgozott, hogy hangszere hazánkban is elfogadott szereplője legyen a komoly zenei életnek. Weimarban szerzett harmonika művészi és tanári diplomát, hazatérve pedig nem csak koncertezni és tanítani kezdett, hanem egy egész oktatási rendszer megteremtésén fáradozott. Nevéhez fűződik a klasszikus harmonika magyarországi felsőfokú képzésének elindítása 1984-ben, közel 5 évtizeden át tanította a Fischer Anni Zeneiskolában, de ugyancsak hosszú évtizedekig volt tanszakvezetője két középfokú intézménynek is, a Bartók Béla, valamint a Weiner Leó konzervatóriumnak. Szólistaként és kamarazenészként, színházi, valamint rádiójátékok és filmzenék előadójaként, illetve tanárként is rendkívül gazdag pálya áll mögötte. Mielőtt a hangszerrel való találkozásáról kérdezem, bevezetésként hallgassák meg Giovanni Buonaventura Viviani első szonátájának második tételét. Piccolo trombitán Szabó Csaba, harmonikán pedig arcképünk mai vendége Ernyei László játszik.

0: Gyermekként mi fogta meg a harmonikában, és egyáltalán hogyan került ez a hangszer az életébe?
1: Talán második osztályos koromban a családban találkoztam egy ilyen hangszerrel. Elképesztő módon megfogott, egy megígért bicikli helyett inkább harmonikát szerettem volna kapni, egy 8 éves gyerek.
0: Elég sorszerűnek hangzik.
1: Igen, tanultam, és egy munkaközösségben, és az általános iskola pedig egy Szász Csaba nevű, nagyon ügyes barátom, mert egyfajta kultúrműsorként használt bennünket, vagy 6-7 éven keresztül. Tehát ezeken az iskolai ünnepségeken mi mindig egyfajta műsorszám voltunk, és ez mindig lendületet adott az új darabok megtanulásához. Az iskolát kijártam, de itt a kerületben azért annak nyoma maradt, hogy mi mindig harmonikáztunk. És aztán hát végül én inkább egyedül maradtam, és akkor ugyanúgy mindenféle műsorokhoz hívogattak. Középiskolába jártam, kandóba jártam, erre a pályára is készültem.
0: A harmonikával kapcsolatban mikor merült fel először, hogy komolyabban kellene ezzel foglalkozni, akár hivatásszerűen?
1: Majdnem mondhatom, hogy viccesen, hogy nem is merült fel annyira, hanem egyszerűen ez így jött, az egyik szituáció kapcsolódott a másikhoz, tehát a kerületben nagyon sokat szerepeltem, és akkor mindig hát jöttek lehetőségek, és akkor egyszer csak jött, hogy hát ki mit tud. Hát se tudom mi az, induljunk, játszunk, lehet harmonikázni. Hurrá! És akkor ugye elkezdődött ez a versenysorozat, ez valami 5-6 fokozatból álló versenysorozat volt, és nagy meglepetésemre egyre tovább kerültem ezekbe a fordulókba. Egy kicsit a nyíló Magyarországnak volt egyfajta megnyilvánulása, hogy a közönség szavazhatott. Ez 1968-ban ez nem volt olyan nagyon természetes, hogy az emberek elmondhatták a véleményüket. És akkor, hát elbüszkélkedem az évvel, hogy csak 17 ezer levelező lapra tették rá a bélyeget, és küldték el a Ki mit tud szerkesztőségre, és akkor ezzel a közönség szavazattal jutottam én a döntőbe.
0: Hát azért ez elképesztő. Nyilván maga a gesztus is, hogy szavazni lehetett, és hát az, hogy 17 ezeren Ernyé Lászlóra szavaztak.
1: Az a helyzet, hogy nem én nyertem meg, de így még büszkébb lehetek, mert a Sifond is nyerte meg ezt a 68-as Ki mit tudott. A döntőre ott már kifulladtam.
0: És milyen fogadtatása volt ennek a tévében, illetve hát úgy az országban?
1: Mi akkor rendkívüli módon népszerűek voltunk, nem is tudtunk nagyon mit kezdeni vele. Tehát ez egy teljesen váratlan szituáció volt.
0: Hallgassunk is meg egy rövid részletet Johann Sebastian Bach D-moll-tokkáta és fúgájából, amelyet a mai arckép vendége Ernyei László játszik. 1968-ban ezt a művet is játszotta a Ki mit tud vetélkedőn, ez a felvétel pedig 1971-ben készült.

0: Párhuzamosan műszaki pályára készült, később villamos üzemmérnöki diplomát szerzett. Hogyan fért meg egymás mellett ez a két egészen különböző világ?
1: Hát ez eddig is így ment. Volt a tanulás, meg volt a harmonikázás. Az érettségi után, akkor ugye jelentkeztem műszaki egyetemre, elektroménikokkal, már abból nem sok lett, és akkor egy évig dolgoztam, kőolajipari gépgyár, vasszekrények. És még aki mit tudom, mondta nekem a Rudas Gabi, hogy hát miért nem tanulod ezt rendesen? Hát van a Bartók szakiskolában a harmonika szak. Hát én azt se tudtam, hogy mi az a Bartók szakiskola. És aztán érdekelt a dolog, elmentem, Lukács Dénes tanított, nagyon emlékezetes, kellemes 3 év volt, és akkor a műszaki főiskolán kezdtem tovább tanulni, mellette a szakközépiskolát csináltam párhuzamosan, és akkor egyszerre végeztem a két intézményben.
0: De akkor már ugye erősebb volt szerintem a zene, hiszen mivel Magyarországon nem lehetett felsőfokú harmonikás végzettséget szerezni, Weimarban folytatta a tanulmányait. Milyen hatással volt önre a tanára, a kinti tanára, és mi az, ami kint más volt a harmonikás kultúrát illetően?
1: A tanárom szintén kitűnő szólista volt, de ott az igazán nagy hatása az volt, hogy összejött a félvilágról nagyon elhivatott harmonikásoknak a serege. És egymástól lestük, mit csinál a lengyel, mit csinál a cseh, a szlovák, és nagyon jó harmonikások voltak. Hát ott egyfajta egymástól tanulás és versenyhelyzet volt, és aztán mindenféle komplikációk után úgy alakult, hogy mikor én végeztem, akkor kint is tudtam volna maradni, tehát a weimari főiskolát tudtam volna maradni. Ez olyan szintig volt leszervezve, hogy volt öt hallgatóm beosztva óradíjba, és akkor mellette csináltam hát ezt a rádiós szerkesztést. Tehát egy kialakulóban lévő élet volt.
0: És miért nem maradt ekkor Németországból? Ugye a 70-es évek végéről beszélünk.
1: Hárman mentünk ki tanulni, és hát kettő hazajöttek, és az pillanatokon belül az egyik a Benne Márta Dániába találta magát, a Veres Miki meg megnősült, és én voltam az egyetlen mozdítható ember, és engem pedig hazarendeltek, hogy nem az, hogy a minisztérium, nem azért fizetünk titeket, hogy mindenki elmenjen innen. És akkor hát 3 nap alatt kellett hazajönnöm, ami hát egy kicsit megrendítő volt. A Bartók szakiskolának a fél tanszakát kaptam meg, hogy na ebből csinálj valamit, ha tudsz.
0: Amikor 1977-ben hazatért Magyarországra, egy olyan hangszer oktatását kellett tovább építenie, amelynek még nem volt teljes képzési rendszere. Mi jelentette a legnagyobb nehézséget? A megfelelő hangszerek hiánya esetleg, a tananyag, a képzett tanárok, vagy a harmonikáról kialakult kép?
1: A hangszerek nem jelentettek akkor a gondot, mert az én előző tanárom az vásárolt 6 ilyen nagyon komoly harmonikát, de ezek meglehetősen romos állapotban vártak rám, úgyhogy ezeket rendbe kellett tenni. Aztán a másik probléma, hát a pusztán az életben maradás volt, szakmai életben maradás, de hát próbáltam nagyon jó viszonyt kialakítani ugye az alapfokkal, zeneiskolákkal, és sok harmonika tanár volt, hát ők képzetlen, tehát nem zeneakadémiát végzett tanárok voltak, néha még konzit sem, de viszont nagyon lelkesen tanítottak, és úgy bennük volt, igen, hát ez a probléma, ami a kérdésben volt, hogy hát igen, minket nem hagynak, meg nem tudom, pedig mi csináljuk, és ez föntartotta a tanszakot, és jöttek a növendékek. Hát aztán pillanatok alatt ez ugye kiderült, hogy ez így fönntarthatatlan, hogyha nem lesz felsőfokú képzés, és akkor hát én ezt elkezdtem tolni, mert az Orra Zoli az első növendékeim között volt. Félelmetesen jó technikával, meg memóriával, meg idegekkel, meg amit el tudok mondani, minden. Itt van ez a kimagaslóan tehetséges rác, és most ezzel mi lesz, hogy ő most akkor nem tanul tovább? Nem, mi lesz fel, és akkor elkezdtük. Volt zeneművész szakszervezet, harmonika tagozat, és akkor az 1-4 éves procedúra volt. Nagy bizonytalanság volt, hogy kell ez nekünk, már a zenei életnek, és akkor volt egy olyan kérdés, hogy hát jó van, ha nem, de akkor viszont le kell zárni az összes harmonika tanszakot az országban, mert olyat nem lehet tanítani, ami nem elfogadható és nem vállalható, és akkor elindult a főiskolai képzés egy ilyen igen nagy kivételként. Hát az eleje elég problémás volt, mondjunk ennyibe.
0: Szokták mondani, hogy minden kezdet nehéz,
1: igen.
0: De azért az fantasztikus, hogy a Liszt Ferenc Főiskola Budapesti Tanárképző Intézetében el tudta indítani a harmonika oktatást, és hát nem sokkal korábban elkezdett tanítani a Fischer Anni Zeneiskolában is, tehát ilyen értelemben az oktatás minden fokán, alapfokon, középfokon és felsőfokon is meghatározó szerepet tölt be. Hány évet tanított?
1: Fischer Anni Zeneiskolában talán 46-ot, 1980-tól. Ugye hát a Bartók az ment 77-től, mikor hazajöttem, és akkor itt nincs vége, mert 95-ben ez társult a Weiner szakközépiskola, mert ott is egy olyan szituáció alakult ki, hogy elindították a tanszakot, és aztán aki csinálta volna, ők elmentek külföldre. Uh-huh. És akkor ott maradt megint nyitva a probléma, és akkor hát a Weiner konzit is csináltam 20 évig.
0: Most hallgassunk meg egy rövid részletet Liszt Ferenc Via Crucis című alkotásából. A budaörsi kamarakórust és a Szonántész kamarakórust Jankovics László vezényli. Harmonikán közreműködik az arckép vendége Ernyei László.

0: műszaki végzettsége abban is megmutatkozott, hogy a harmonikák hangolását egészen magas fokon tudta hangszerészeti szempontból is megvalósítani. Erre mikor figyelt fel, miért, és aztán mekkora munkát igényelt ez?
1: Hát ez úgy kezdődött, hogy Weimarban a gitárosok egyfolytában mondták nekünk, hogy hát ti süketek vagytok, hát nem halljátok, hogy milyen iszonyú hamis a harmonikátok, hogy bírjátok ezt ki. És akkor én ezt Weimarban egyfolytában hallgattam. Mikor hazajöttem, akkor születtek meg ezek a japán korg műszerek, és mikor bejöttek az első műszerek, akkor nekem egy hét múlva már volt ilyen. És akkor elkezdtem nézni, hogy hát tulajdonképpen mi hol van meg, hova vannak hangolva, hogy vagy mint. És akkor kiderült, hogy hát ezek ilyen elég rendetlenül vannak hangolva, mert ugyan többnyire régen zongora hangolók voltak, ők hangolták, akik kiváló fülük volt, csak leemelték a hangszertestet, megröfentették a sipót, leemelték a hangszertestet, reszelte kettőt, az jó van. Na de hát közben kiderült, hogy a mély sipók azok reagálnak a hangerőre, és pedig hogyha hangosabban játszol egy mély sípot, akkor az leesik, nem keveset ám, hanem 10-15-20-25 centeket képes, hogyha nem vagy ura a helyzetnek. És ezek lehet, hogy pianissimóban még elviselhetően szóltak, tehát egészen halk tartományban elviselhetően szóltak, de aztán meg már nem. A sípnak a technológiájában benne van, hogy ez sokkal pontosabb tud lenni, és nem érdekli az, hogy hideg van, meleg van, nedvesség van, szárazság van, semmi nem érdekli, ő hozza saját magát. És akkor elkezdtem ugye a műszer alapján hangolgatni ezeket a sipokat, miközben még gyártottam hozzá légnyomásmérőt, ami méri az egész pontos, közepes hangerőtartományt, és aztán én szerintem ez a későbbi koncertéletemben meg nem tudom, nagyon nagy jelentősége volt, hogy egy nagyon pontos harmonikával tudtam játszani, most sose volt az, hogy hát a mis vagy bármilyen 441-en van a harmonika, és az ott van, nem máshol. Ugye ez, hogy harmonika, ez vagy 50-féle hangszer, hát ez nagyon sokféle, a bandoneontól kezdve, a bajánik, meg a mindenféle. Úgy tűnik, hogy hát a gombos harmonikák lesznek a klasszikus zenei palettán a nyerő hangszerek, hatalmas ambitus érhető át, tehát hatalmas hangközök érhetők át, 2,5 oktávban a kéz alatt, nem kell ugrálni, hanem fogni lehet mindent.
0: És ez rendkívül fontos szerepet kapnak a kortárs zenében, és nagyon sok kortárs zeneszerző előszeretettel komponál, erre nagyon sok hangszint magában rejtő hangszerre. Mennyire volt lehetősége együtt dolgozni a zeneszerzőkkel? Ugye tudom, hogy Bánkövi Gyula például több zeneművet is komponált és ajánlott önnek.
1: Hát hogyne, az nagyon meghatározó, amit a Bánkövi Gyuszúval együtt tudtunk csinálni. A legnehezebb, hogy a koncertó volt, ez az akkordion koncertó, ami hát teljesen váratlanul zuhant be. A Gyula megírta ezt a művet, és nem gondolta, hogy hát jó, hát ki fogja ezt eljátszani. Hát jó, biztos, hogy a YouTube-on tájékozódott, hát sok jó harmonika, hát csak eljátsza valaki. És aztán bevállalták többen, és akkor utána meggondolták, és akkor az utolsó pillanatban valahogy érkezett el hozzám. Ez ilyen érdekesség, hogy hát én nagyon nagy bajban éreztem magam, ez talán egy szerdai nap volt, mikor a Kottát megláttam, és akkor Gyulának mondtam, hogy hát én mindent megteszek most a hétvégén, meg a hátralévő időbe, ha hétfőn mi találkozunk, és megmutatom neked, és te erre ráokézol, hogy jó lesz ez, hát akkor hadd menjen, de én erre most nem tudok semmit. És akkor így lett, hogy igen, hát akkor.
0: És hát nem csak megtanulta, eljátszott a koncerten, hanem ebből Z-felvétel is készült.
1: Z-felvétel, rádiófelvétel készült.
0: És emellett még más szólódalabok is készültek Bánkövi Gyula tollából.
1: Lebegés, ami szólóharmonikára készült, Őrangyalok suttogása, és egy nagyon-nagyon komoly, nagyon jó trió, amit szintén a növendékeimmel adtam elő, főiskolai hallgatóimmal, és akkor a Ménes Aranka szerkesztésében mentek ezek a kortárzenei estek, és ott adtuk elő, hát rádióba élő egyenesbe, a többi darabok, azok is rádiós közvetítéssel élő egyenesbe mentek.
0: Nagyon sok átiratot is készített és játszott is, önállóan szólóban, illetve kamarapartnerekkel együtt. Melyik világban érzi magát inkább otthon, a kortárs zenék, az új zenék világában, vagy ezekben a akár régi zenékben?
1: Van az átirat, meg van a letét. Én átiratokat nem nagyon csináltam, hanem kiválogattam azokat a darabokat, amiket én úgy tudok játszani, hogy az le van írva. és a harmonikán sok olyan lehetőség van, ami más hangszeren nincs, mert nagyon nagy hangközöket lehet átérni, tehát másfél oktávot én át tudok érni jobb kézzel, bal kézzel is. És akkor ezt kihasználva egy időben orgonadarabokat, voltemperit, szkálati szonátákat, ilyesmiket

0: Scarlatti Démon szonátájának részletét Ernyei László játszotta harmonikán, őt kérdezem. A sok színházi, vagy akár zenekari közreműködés kamarazene szóló mellett olyan nagy énekesekkel is együtt dolgozott, mint például Placido Domingo, vagy éppen Luciano Pavarotti. Ezekre hogy emlékszik vissza, hiszen az egyiket egy felvétel is őrzi, illetve hát külföldön együtt tudott dolgozni Pavarottival.
1: Bécsben és Genfben volt Pavarotti koncert. Elképesztő élmény volt. Tehát ott ülni mellette 3 méterre, mert minket ugye hogy előre raktak. Szolisztikus szerepünk a harmonika, mindig úgy szólal meg, hogy hát annak oka van, mert különben minek lenne ott, olyan sokat nem játszik, de általában ilyen szolisztikus megjelenéssel játszik. Hát az fantasztikus volt. Meg belelátni, hogy ő is, hogy vigyáz a torkára, egészen meglepő, hogy egy a beéneklés az csak ilyen dünnyögés volt, mondhatnám, és itt talán egy hangot eleresztett rendesen odatéve, és az minden a koncerten született, de olyan magától értetődő természetességgel, hogy ezt nem lehetett nem érteni. És hát a másik pedig, hát nagy becsben van, és nagyon büszke vagyok a Placido Domingónak a lemezére, amire rákerülhettem. Annak az érdekessége, hogy Budapesten készült a Fajlóni zenekarral a kísérete, és a Domingo Németországban énekelt rá. Későbbiekben ilyen. Tehát ott ültünk a zenekar előtt, harmonika, gitár, játszottuk a vempeket, és aztán jött a zenekar. Hatalmas élmény volt így is, igen.
0: Hát akkor a gitárra Romának következik, Placido Domingo énekel, Ernyei László játszik harmonikán, Stankovics Béla gitáron.

0: Beszéltünk a híres énekesekről, akikkel együtt játszott, illetve egy felvételen szerepel. Kik azok a gamara partnerek, vagy zenész kollégák, barátok, akikre szívesen emlékszik vissza a pályájáról, akikkel szívesen játszott együtt, vagy emlékezetes koncerteket adtak?
1: Ugye Szabó Csabával nagyon sok sikeres koncertet csináltunk. Hát ő kiváló trombitás, a MÁV zenekarban ugye trombitát, és nagyon feküdt neki a kis pikoló trombita, és ez engem rendkívüli módon megfogott, mert a harmonika tele van magas felhangokkal, és hogy a F fölé tud menni valaki, az nagyon ünnepélyesen tud szólni, van egy ilyen nagy fénye ennek az egésznek. Hát a Csabával rengeteg szép felvételt csináltunk. Hát aztán voltak különféle koncertek, vörösvári koncert, nagyon emlékezetes, Gyöngyösi Zolival, hát kiváló fogolista volt, ugye játszottunk Bach trioszonátákat, ahol én voltam két szólamű, meg egy. Hát és kórus. Kiváló tanítványom, Jankovics László valahogy úgy alapított kórust és vezetett kórust, mint ahogy én harmonikáztam, hogy hát az úgy jött, és mi mást, hanem azt. Rendszeresen szakrális műveket adott elő a kórusával, és akkor ezekbe én beszálltam és kísértem. Ennek az egyik betetőzése talán a Liszt Via Crucisa volt. Lisztnek a 23. Zsoltárát is játszottuk még Keszler Évával, és kis Tündével, szárfa és magas hang. Úgy szintén hatalmas élmény volt a Bánkövi Gyulának, ugye ez a koncertója, egy ilyen hatalmas, csodálatos hangzású zenekarral együttműködni. Nagyon szép, nagyon jó darabot tudtunk előadni. Ez a darab a Párizsi Tribünön egy második helyezést nyert, tehát egy nagyon komoly sikert ért el. Az egész darab, amire kifut, én nagyon szeretem ennek a darabnak a befejezését, ahogy a darab elmúlik.
0: Hát akkor búcsúzunk ezzel a befejezéssel. Bánkövi Gyula Akkordeon című koncertójából következik a befejező szakasz. Ernyei László játszik harmonikán, a magyar

0: Bánkövi Gyula akkordion koncertújának legvégét hallották, a szólista Ernyei László volt az arckép mai vendége. A Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarát Vajda Gergely vezényelte. Kedves hallgatóink, adásunk végén köszönöm figyelmüket, búcsúzik a szerkesztő beszélgetőtárs, ifjabb Bazsinka József.
1: Pénteki műsorunk ismétlését hallották. Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Dél van.

0: híreink következnek.
1: Szatmári Zoltánt javasolja legfőbb ügyésznek az államfő. Súlyos vereséget szenvedett a német kormánypárt a tartományi választáson. Napos, szeles idő lesz. Jó napot kívánok! A szerkesztő Bánáti Bence, a mikrofonnál Polyák Adrien. Szatmári Zoltánt javasolja legfőbb ügyésznek a köztársasági elnök. A Sándor Palota közleménye szerint Baka András a jelöltek széles körére kiterjedő, alapos tájékozódás után találta a legalkalmasabbnak Szatmári Zoltánt. Kinevezéséről az országgyűlés dönt majd. A 24.hu információi szerint Szatmári Zoltán jelenleg is a legfőbb ügyészségen, a büntetőbírósági ügyek főosztályán osztályvezető ügyészként dolgozik. Ideális állapotban van a magyar gazdaság ahhoz, hogy visszatérjen az európai gazdasághoz, az ország pedig csatlakozzon az eurózónához, mondta a Magyar Nemzeti Bank korábbi alelnöke a Kossuth Rádióban. Király Júlia szerint reális esély van az euró bevezetésének. Az inkább hasznos, mint káros lenne az országnak, fogalmazott a közgazdász, aki szerint az odavezető utat úgy kell megtervezni, hogy az a társadalomnak és a gazdasági szereplőknek is elfogadható legyen. Az új kommunista gazdaságpolitikájával a falnak viszi az országot a Tisza kormány, reagált a pénzügyminiszter kijelentéseire a Fidesz. Havasi Bertalan, a párt kommunikációs igazgatója szerint a kormányzat inkompetens és a makrogazdasági mutatók romlása miatt hamarosan leblokkolhat a hazai gazdaság. Kármán András tárcavezető a hétvégén arról írt, hogy a gazdaság stabil, az idei költségvetés pedig a nehéz örökség ellenére is elérheti a 2%-ot. Súlyos vereséget szenvedett a Német Kereszténydemokrata Unió a tegnapi Mecklenburg-Előpomerániai és berlini tartományi választásokon. Északon Friedrich Merz kancellár pártja a CDU története leggyengébb szereplésével, a szavazatok 4,9%-ának megszerzésével kiesett a helyi parlamentből. A szélsőjobboldali AfD az előzetes eredmények szerint 38%-kal győzött. Berlinben a baloldal aratott győzelmet, miután a szavazók majdnem 26%-a adta le rá a voksát. A CDU a fővárosban csaknem 19, az AfD pedig 16%-ot kapott. A nem végleges adatok szerint az Egységes Oroszország párt fölényesen megnyerte a hétvégi oroszországi választást. A kormánypárt a szavazatok 95%-ának összeszámlálása alapján csaknem 58%-ot kapott, ezzel megőrizve alkotmányozó többségét. Rekordszámú 355 mandátumot szerezhet a 450 fős alsóházban. A második helyen az Oroszországi Föderáció kommunista pártja végzett, majdnem 14%-kal. Az időjárásról. Hideg front hozott lehűlést, délután főként északon, északkeleten kell esőre és erős szélre számítani. Egy-egy zivatar is kialakulhat, ennek ellenére sok helyen süt a nap. A hőmérséklet napközben 10

0: 18 és 24, késő este 10 és 16 fok között alakul.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Magyar Örökség díját adó ünnepség szeptember 26-án, szombaton 11 órakor a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében. Budapest 5. kerület, Széchenyi tér 9. Magyar Örökség díj a szellemi becsületrend. Részletek a magyarörökség.hu oldalon.
3: Önt is várja a Magyar Rádió Énekkara szeptember 22-én a Mátyás templomban. A koncert a magány, a remény és a megnyugvás történetét meséli el az évszázadokon átívelő kórusműveken keresztül. Az esten Szabó Sipos Máté vezényli a Rádió Énekkart. Várjuk szeptember 22-én az MRME koncertjén. mrme.jegy.hu.
1: Reklámot hallottak. Népzene, fiatalok hangja.
4: Sebő Ferenc vagyok. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat.
5: A 70-es évek második felére a budapesti táncház hírei átszivárogtak a trianoni határokon, és az erdélyi zenész értelmiséget is fölrázták. Az akkor már évek óta tartó országos zenészt és táncost képző táncház tanfolyamunkon 1977-ben erdélyi érdeklődők is megjelentek. Kihagyhatatlan volt a csipkelődő megjegyzés: Budapestre jöttetek erdélyi zenét tanulni? Mi oda járunk? De félre a tréfával, nagyon is logikus, hogy így alakult, nálunk ugyanis hamarabb sikerült kivívni a néptánc és zene helyét az ég alatt. És ha később is indult az erdélyek mozgolódása, előbbre kapcsoltak nálunk. Az 1976-ban megalakult Barozda együttes ugyanis nem csak a talpalá való muzsikát kezdte tanulmányozni és játszani, hanem a történeti zenét is bevonta a revival mozgalom keretei közé, és ebből a találkozásból nagyon élő és hiteles produkciók, rekonstrukciók születtek. Magyarországon a hasonló törekvések a népzenei revival előtt és jobbára a kotta hívő szomorú zenészek köréből indultak, ami határozott biztosítéka volt a stílustalan unalomnak. S ha már itt tartunk, hadd említsem meg, hogy a Barozda együttes 1979-ben már fellépett azon a nevezetes első koncerten, melyet a Mikóvár udvarán a Csíkszeredai Megyei Múzeum szervezett Kájoni János emlékére, és amely végül 1980-ban útjára indította a Csíkszeredai Régi Zenefesztivált. A zenei szerkesztők, illetve rendezők a Barozdás Pávai István és Simó József voltak. A Barozda tagjai által alapított Kájoni együttes évről évre egyre több új műsorral jelentkezett, egészen 1986-ig, amikor a rendezvényt egy bukaresti rendelkezéssel betiltották. Egy kis kitérő után hagy örvendezzek azon, hogy ami késik, úgy látszik nem múlik. Tanítványaink generációja fölfedezte magának a régi zenét, és a népzenei tanulmányaik során tanult technikát is bevetve nagy élvezettel és sikeresen nyúlnak az európai popzene nemes múltjához. A Bordó Sárkányról elnevezett együttes régi zene rendet alapított, és a 2013-ban megjelent szerzői CD-jük büszkén hirdeti a CD borítóján, hogy ők a Bordó Sárkány régi zene rend. Saját meghatározásuk szerint középkori világzenét játszanak. Ez alatt azt értik, hogy a középkori táncokat és dalokat önkifejező módon közelítik meg, a saját szerzeményeik viszont magukon viselik a középkori zene stílusjegyeit. Igazi fúziós zenéről van szó, fontosnak tartják az autentizmusnak nevezett hitelességet, és mivel az eltanult nyelvezet a kisujjukban van, az eredeti dallamot és szöveget bátran ötvözik saját alkotói elképzeléseikkel. Hozzáteszem, épp úgy, ahogy egy popzenének működnie kell. A zenekar saját szerzeményei, valamint a magyar táncok és dalok mellett más népek világi és egyházi zenei világából ismerítenek. És ahogy az általuk megpendített skót, ír, breton, német, szefárdzsidó, kasztíliai, francia, provenszál, katalán dalok olyan kísértetiesen hasonló stílusúak, mintha egy közösség hagyományából származnának, az nem csak azért van, mert ugyanaz a társaság játsza valamennyit, nem. Az európai folklór közös múltja, az egyszólomó duda, síp, dob zenei világ dereng fel a magyar népzenén edzett fiatalok előadása nyomán. Vannak ezek között lírai hangvételű, többnyire furján, hegedűn, citerán, ciszteren előadott, de kifejezetten dinamikus dudákkal, sipokkal, tamburával, kobozzal, valamint dobokkal megszólaltatott darabok is. A zenészek Bergics András dudák, hegedű és sipok, Dickman Roland ének, duda sipok, Gál Mário ütősök, Kisernő ciszter, Szlama László ének, kobosz, citera síp, Németh Anna duda, hegedű. Elsőként egy Széfár Zsidó dalt hallgatunk. A hegedű és koboz egyre gyorsuló tempójú táncdallama remekül illeszkedik a középkori Európa hagyományába, még ha a szöveg nyelve keleti eredetű is.

következő produkció, ha jól értem a Szűzszavó ismertető célzását, a Bordó Sárkányrend leleménye, címerdala, saját zenéjével középkori stílusban.

Középkori síp, azaz sálmely, magyarul tárogató játszik dobkísérettel német táncokat. Mai elképzeléseinkkel a fülünkben nemigen ismernénk fel német zenének ezt az egyszólomú, középkori hangzásvilágban szóló kisambitusú muzsikát. Márpedig ez az, még ha németek azóta elfelejtették és más hangzásvilágra váltottak is. Lám-lám mégis igaz, hogy a szó elszáll, az írás megmarad.

A középkor kedvelt ritmusfajtájával, a perfektnek nevezett hármas ütemű metrommal francia népdal következik a 15. századból. A lágy hangú blokkflőte fényesen szárnyaló szólamát és az éneket lantot utánzó kobosz kíséri.

skóddal következik Robert Burns tollából, tüzes skód társdallamra. Ha mozdulnak is a harmóniát játszó hangszerek, azért az egymás mellett lépegető háromnál többet nem hallhatunk. A Balkánon ma is így kísérik a régiót, udanótákat, ha fesztivál szereplésre kerül sor.

Mai adásunk végén moldvai népdalt és tánczenét hallgatunk. A virágének rubátó kíséretét lantra emlékeztető koboz kísérettel halljuk, aztán belép a furuja, koboz a budapesti dob, titáti tátá kíséretével majd duda váltja fel a sipot, és ismét fölvonul az eddig már megismert teljes hangszer arzenál. A süketés hallhatja, hogy egyáltalán nem lógunk ki az európai középkor diadalmas karénekéből. A máshol már nem is, de a moldvai csángoknál még nyoma maradt ennek a tudásunknak is.

0: Bordó Sárkány című műsorunk első részét hallották. A hangmérnök Molnár Endre nevében is búcsúzik a műsorvezető szerkesztő Sebő Ferenc.
1: A 2020. február 3-ai adás ismétlését hallották. Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Bartók Rádió. Több mint klasszikus. 12 óra 35 perc. Koncert. Válogatás hazai és külföldi hangversenyek felvételeiből.
2: Köszöntöm hallgatóinkat a szerkesztő Weisz Gábor nevében is, a Bartók Rádió mikrofonjánál Madarás Zsolt. Folytatódik a Ránki Dezsőt 75. születésnapján köszöntő sorozatunk. A harmadik részt hallják. A felvétel a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben 2013. február 26-án készült. Ránki Dezső zongorázik, Robert Schumann, Erdei képek, opusz 82.

Robert Schumann művét hallották, Erdei képek, Opus 82. Ránki Dezső előadásában most Ludwig van Beethoven Opus 109-es E-dur szonátáját hallják.

Beethoven opusz 109-es E-dur szonátáját hallották. Ránki Dezső befejezésül Robert Schumann művét játssza, Davids Bündler táncok, opusz 6.

0: Elhangzott Robert Schumann, Davis Bündler táncok, opusz 6. A Ránki Dezsőt 75. születésnapján köszöntő sorozatunk harmadik részét hallották. A felvétel a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben 2013. február 26-án készült. A hangmérnök László Zoltán, a zenei rendező Illényi Péter, a szerkesztő Weisz Gábor volt.
1: Műsorajánló. Az Ars Nova ma esti műsorában lemezújdonsággal jelentkezünk. A héten ünnepli 81. születésnapját a neves angol zeneszerző John Rutter. Az ő egyházi kórus műveit adja elő a Cambridge-i Clare College kórusa és a Dmitri Ensemble. Vezényel Graham Ross. Ars Nova. A 20. és 21. század zenéje ma 22 órakor. A Bartók Rádióban. Háromszázadik adásához érkezik a Muzsikus Legendák. E jeles alkalommal Cigány György zongoraművész média személyiségre emlékezünk.
2: Ez az egyetlen olyan valami, a költészet, a zene, szóval maguk a művészetek, amik az emberi lét szomorúságait és tragédiáit is rehabilitálni tudják.
1: Muzsikus legendák. Kedden 18 órakor a Bartók Rádióban. Az Éjszakai Jazz Club műsorában a Neumann Balázs Kvartett Emerging Frequencies című albumát mutatjuk be. A formációban a bőgő zongora ritmus szekció dominál, és az akusztikus hangzással látszött groove-hoz jól illeszkedik a szaxofon és egyéb szóló vendégművészek fantáziálása. A Neumann Balázs Kvartett lemeze az Éjszakai Jazz Clubban kedden 23 órakor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Koncert a Bartók Rádióban.
0: Kedves hallgatóink, a folytatásban a 25 éve elhunyt Isaac Stern hegedűművészre emlékezünk. A Liszt Ferenc Kamarazenekar hangversenyét közvetítjük, hangversenymester Rolla János. Közreműködik Isaac Stern hegedűn. A felvétel a Zeneakadémia nagy termében 1996. május 10-én készült. Elsőként Wolfgang Amadeus Mozart 239-es köhögjegyzékszámú művét hallják. Serenata notturna.

Isaac Stern szólójával hallották Joseph Haydn G-dur hegedű versenyét. A Liszt Ferenc kamarazenekar hangversenyét közvetítjük, hangversenymester Rolla János. Két Mozart mű következik, elsőként a 261-es köhögyedzékszámú E-dur adagio.

Mozart 373-as körüljegyzékszámú C-dur rondóját hallották. A Liszt Ferenc kamarazenekar hangversenyét közvetítjük, hangversenymester Rolla János. Fritz Kreisler Szerelmi bánat című műve következik most Wolf Péter átiratában.

Fritz Kreisler Szerelmi bánat című művét hallották Wolf Péter átiratában. Ismét egy Kreisler mű, Preludium és Allegro Punyáni stílusában.

0: Elhangzott Fritz Kreisler Prelúdium és Allegro Punyáni stílusában. Kedves hallgatóink, a Liszt Ferenc Kamara zenekar hangversenyét közvetítettük, hangversenymester Rolla János. Közreműködött Isaac Stern hegedűn. A felvétel a Zeneakadémia nagytermében 1996. május 10-én készült. Műsorunkkal a 25 éve elhunyt Isaac Stern hegedű művészre emlékeztünk.
1: Szöveg dal nélkül. Hol volt, hol nem volt. Mert ugye így kezdődnek a szép mesék. Volt egy kislány, egy egészen icike-picike kislány. Olyan kicsi volt, hogy a nagyok, akik nem ismerték, nem is gondoltak vele. Egész kis gyerek volt. Szeretett játszani, tudott örülni, egészen úgy, mint a többi boldog kisgyerek. És mégsem volt olyan, mint a többi. Mesegyerek volt, varázsolni tudott. Volt neki két kis keze. Éppen olyan, vagy még kisebb, mint a többi kisgyereknek. Azokkal varázsolt. Nem is tudta volna, hogy most varázsol, ha meg nem mondták volna neki, akik hálásak voltak a csodatételért. Neki nem volt nehéz varázsolni, nem kábult el tőle, mint a többi varázslók, nem szédült meg, nem fullasztotta a csoda, amit maga művelt. Én ismerem azt a kislányt, Anni. Te benned ismertem meg. Megismertem, mint egyikét az élet gyönyörű, megfejthetetlen csodáinak, hogy megláthassalak. Mert én azok közé tartozom, akik szeretik a csodákat és a meséket. Úgy tudok neked örülni, mint a tavasznak, a virágzásnak, a rügyfakadásnak, mert ezek mind csodák, kezdetek. Az illatuk már érezhető, mielőtt vannak. És elmondhatnám neked, Anni, a mese folytatását is, de az nagyon szomorú és csúnya volna, és ezért csak a tanulságot mondom el neked. A varázs megtörik, ha nem fogadod úgy, mint egy szentséget, egy csodát, egy misztikumot, amit az isteni gondviselés, az élet adott neked. Ezt jegyezd meg, Anni, és erre kér a te katónénid, aki büszkén és boldogan fogja követni minden lépésedet, és akit te sem fogsz elfelejteni. Ugye? Budapest 1925. június 22-e. Milletmann Kató bejegyzése Fischer Anni emlékkönyvében.

0: koncert a Bartók Rádióban.
1: A folytatásban Bartók Béla 1935-ben komponált művét hallják. 6 egynemű kar zenekari kísérettel. Ne menj el, cipósütés, bolyongás, resteknek nótája, huszárnóta és legénycsúfoló. Előadja a Szlovák Népi Együttes énekkara, az Ifjú Zenebarátok Központi Kórusa és a Budapesti Fesztivál Zenekar, vezényel Fischer Iván. A felvétel a Zeneakadémia nagytermében 1997. június 7-én készült.

0: Elhangzott Bartók Béla 6-1 nemű kar zenekari kísérettel. Ne menj el, cipósütés, bolyongás, resteknek nótája, huszárnóta, legény csúfoló. Előadta a Szlovák Népi Együttes énekkara, az Ifjú Zenebarátok központi kórusa és a Budapesti Fesztivál zenekar, vezényelt Fischer Iván. A felvétel a Zeneakadémia nagytermében 1997. június 7-én készült. A szerkesztő Kecskés Barbara nevében is megköszönöm figyelmüket, további jó rádiózást kíván Madarás Zsolt, viszont hallásra!
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. Száz éve született Simon Albert karmester. Végigkísérjük életútját, fölidézzük legszebb felvételeit. Simon Albertre emlékezünk ma 19 órakor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 15 óra. Híreink következnek.

0: történt, ott az államnak érvényesítenie kell a nemzeti érdekét. A kormányfő úgy fogalmazott, büszke arra, hogy minden egyes forintot, amit sikerült megmenteni a pazarló szerződésekből, azt a magyarokra és a magyar gazdaságra költik. A köztársasági elnöknek vannak észrevételei az alkotmánybírósági törvény már aláírt módosításával kapcsolatban, de nem kívánta késleltetni a törvény elfogadását. Baka András erről napirend előtt beszélt az országgyűlésben. Az ellenzéki pártok nem voltak jelen a felszólaláskor. Az államfő bejelentette, hogy Szatmári Zoltánt javasolja legfőbb ügyésznek. Emlékeztetett, az új vezető feladata az lesz, hogy világos szakmai követelményeket állítson és helyreállítsa a felelősségrendjét. Támogatta Polyák Gábor média tanácselnökké választását az Országgyűlés Művelődési Bizottsága. A döntés előtti meghallgatáson a média jogász arról beszélt, hogy jövőképe a média béke. Szerinte az ország megérdemli, hogy a nyilvánosságban a különböző vélemények azonos eséllyel jelenjenek meg, a választópolgár pedig mérlegelhesse az elhangzottakat. A kormánypárti és ellenzéki frakciók által tagnak javasolt 6 szakember szintén megkapta a testület támogatását. Nem segít a gazdákon a gázolaj támogatás, közölte a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége. Amagos szerint a gazdáknak járó jövedéki adó kedvezmény a kiemelkedően magas, literenként 709 forintos átlagár mellett mindössze 14 forint, de ez sem jár például belterületi földterületek után és az állattartók telepi fogyasztására. A szervezet ezért újabb kormányzati intézkedéseket sürget. A német kormány október 1-től csökkenti az üzemanyagok adóját. Literenként 17 eurócentet, vagyis körülbelül 62 forintot engednek el a benzin és a gázolaj árából is. Az állam az így keletkező bevételkiesést az energiaszolgáltató vállalatok többletnyereségének megadóztatásával tervezi visszaszerezni. Az intézkedés az év végéig lesz érvényben. Németországban a gázolaj átlagára rekordszintre csaknem 900 forintnak megfelelő összegre emelkedett a múlt hét második felében. Légi csapásokat mértek az ukrán erők az orosz csapatok logisztikai infrastruktúrájára. A délkelet-ukrajnai Zaporizsja megyében lerombolták azokat a hidakat, amelyeket az oroszok személyzet, haditechnika és lőszer szállítására használtak. A logisztikai kapacitás csökkenése arra kényszerítette az orosz hadsereget, hogy aktívabban alkalmazzon motorkerékpárokat és más könnyű motoros járműveket. Hideg front hozott lehűlést. Délután főként északon, északkeleten kell esőre és erős szélre számítani. Egy-egy zivatar is kialakulhat, ennek ellenére sok helyen süt a nap. A hőmérséklet napközben 18-24, késő este 10 és 16 fok között alakul. 15 óra múlt 4 perccel.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: A többszörös Grammy-díjas Sir John Elliott Gardiner először a Budapesti Fesztivál zenekar élén. A világhírű karmester fékezhetetlen energiával vezényli Haydn és Sibelius zenéjét október 4-én, 5-én és 6-án a Műpában. Élje át ezt a kivételes zenei találkozást. További információ bfz.hu.
3: Solti György Magyarországról indult és meghódította a világot. Ki lesz a következő? A MIPA szervezésében megvalósuló Solti Nemzetközi Karmester versenyen a világ minden tájáról érkező fiatal karmesterek mérik össze tehetségüket. Október 1-e és 10-e között a Pécsi Kodály Központban, a Zeneakadémián és a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben. Ismerje meg a világ legígéretesebb fiatal karmestereit. További információk a mipa.hu-n.
1: Reklámot hallottak. Muzsikáló délután a Bartók Rádióban.
4: Köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, jó napot kívánok, a mikrofonnál Fellegi Lénárd. Közvetlen munkatársaim Csík Gabriella, zenei szerkesztő és Bozai László hangmérnök nevében is mindenkinek jó rádiózást kívánok. Hallhatnak majd verset mai műsorunkban, zenei újdonságunk tánc lesz, a szokott időben természetesen lesz játék.

játék és programra is felhívom a figyelmüket. Johann Sebastian Bach 1052-es BWV számú Démon zongora versenyének utolsó tételével indítjuk a mai összeállításunkat. Martin James Bartlett játssza a szólót, a Salzburgi Mozarteum zenekarát Howard Griffiths vezényli.

Johann Sebastian Bach 1052-es BWV számú D-moll zongora versenyének harmadik tételét hallottuk Martin James Bartlett szólójával, a Salzburgi Mozarteum zenekarát Howard Griffiths vezényelte. Következzék egy olyan mű, ami a műből önállósult, Jules Massenet Thaïs című alkotásából a meditációt halljuk a második felvonásból. Lele Józsefovics hegedül, ő játssza a dallamot, a St. Martin in the Fields kamarazenekart Neville Marinor vezényli.

Jules Massenet Thais című operájából hallottuk a meditációt, Lajla Józsefovics játszotta a dallamot, a St. Martin in the Fields kamarazenekart Neville Mariner vezényelte. Az Iberia Suite Isaac Albéniz kompozíciója részenként jelentek meg a sorozat darabjai, 12 tételes, 3 kötet, ha tetszik, tehát bocsánat, 4 kötet, így 3-as egységben kell gondolkozni, a szerző legalábbis így tette, meg akarta semmisíteni Albéniz a művet, és csak Blanche Selva zongoraművésznőnek köszönhető, hogy fennmaradt. Most a Triana hallható az Ibériából, Alicia de la Rocha zongorázik.

Isaac Albéniz Ibériájából hallottuk a Triana tételt Alicia de la Rocha előadásában. A budapesti fúvós együttes játszik a folytatásban, József Miszlivecsek a szerző és az Esdur Partita első tétele hangzik el a fúvós együttes jóvoltából.

0: Pontosan 3:30, József Miszlivecsek Esdur partitájának első tételét hallottuk a budapesti fúvós együttessel.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Következik zenei újdonságunk, a lemez ajánlóját olvasom információképp. Enrique Granados 19. század végi spanyol nemzeti zeneszerző volt, az impresszionista zenei irányzat egyik meghatározó alakja. A nagy népszerűségnek örvendő Spanyol táncok című zongoradarab ciklus a romantikus líraiság és a spanyol népi világ Granadosra jellemző, kifinomult ötvözetét tárja elénk. Ez a Spanyolországon átívelő bájos és magával ragadó zenei utazás itt két gitárra készült színes átiratban szólal meg. A műsort Fabio Rizza 2024-es átirata, a hangulat gazdag spanyol capriccio teszi teljessé. Az Azulejos gitár duó játszik a felvételen, tehát Eugenio della Chiara és Pietro Locatto előadásában is átiratában hallunk a 12 spanyol táncból egyet.

Enrique Granados volt a szerző is, a 12 spanyol táncból hallottuk az Andalúziát, tehát az 5. darabot az Azulejos gitárduóval. Franz Schubert 6. szimfóniájának szkercójával megyünk tovább, a bécsi filharmonikusokat Kertész István vezényli.

Franz Schubert 6. szimfóniájának 3. tételét hallottuk, a Scherzót a bécsi filharmonikusok muzsikusan játszották Kertész István vezényletével a felvételen. Johann Friedrich Fass G-dur nyitányának 3. tétele következik a Badstorfi Hofkapelle előadásában.

Johann Friedrich Fass volt a szerző, a G-dur nyitányának harmadik tételét a Batzdorfi Hofkapelle játszotta. Fanny Hensel, azaz Fanny Mendelssohn muzsika következik, a C-moll szonáta első tétele, Sylvain de Fern az előadó.

Hanni Hensel C-moll szonátájának első tételét hallottuk Sylvain de Fern előadásában. A bécsi iskola egyik legjelentősebb képviselője volt Georg Christoph Wagenseil, bár ma keveset beszélünk róla operáit, kórus és koncertóit, szimfóniáit, zongoraműveit játszották egész Európában. Mi több, Leopold Mozart feljegyzéséből tudjuk, hogy néhány nappal az 5. születésnapja előtt a kis Wolfgang Wagenseil zongoradarabot tanult meg. De most koncertótételt hallunk Wagenseil művei közül, és annak is tételét. Az Esdur hasonlóverseny első tétele szól, a Combattimento Consort Amsterdam játszik, illetve Jürgen van Rijen-től halljuk a szólót.

Jan Willem de Vriend vezetésével játszott a Combattimento Concert Amsterdam. Jürgen van Rijen-től hallottuk Georg Christoph Wagenseil Ezdur harsona versenyének első tétele esetében a szólót. Francisco Tárréga Recuerdos de la Alhambra című kompozíciója következik az óra végén. Christopher Parkening játszik gitáron.

0: Christopher Parkening előadásában szólt Francisco Tárréga műve Recuerdos del Alhambra címmel. 16 óra.
1: Muzsikáló délután a Bartók Rádióban.
0: Következzen egy hír. Szeptember 25-én és 26-án, azaz pénteken és szombaton lesz a Koncertó Budapest két évadnyitó hangversenye a Zeneakadémia nagytermében. A koncertekről pénteken reggel hallhatnak majd interjút, most azonban a teljes évadról kérdezi a zenekar főzeneigazgatóját, Keller Andrást,

0: alapvetően az emberiségbe vetett mélységes hitét ugye zenéjével tudta elmondani. Ő tényleg képes volt összekötni a földet az éggel, embert Istennel, embert emberrel. Tehát valami olyan fajta erő, hit és remény is. Számomra az ő pátosza az nagyon-nagyon jó. Nem mindenki szereti, de számomra egész életemben azt fejezte ki, de ez nagyon szubjektív, hogy mekkora ajándékot kaptunk mi az Úristentől, hogy egyáltalán élhetünk ezen a földön. Most többször előkerült ez a dolog, hogy én attól lettem muzsikus, hogy én meghallottam az ő hegedű versenyét, és akkor az nekem azt mondta, hogy hát ilyen az angyaloknak a éneke, és ma sem tudom másként gondolni ezt. Beethovenben még van egy rendkívül, hogy nincs két egyforma darabja, tehát elég sok művet írt, és hát csak a 32 zongoraszonátát nézzük, mindegyik teljesen más, mint ahogy a szimfóniák, a vonós négyesek. Tehát egyszerűen volt valami benne, ami talán nem utánozható. Először is nem voltak bonyolult témái, tehát sokszor nagyon banális dolgokból tudta a csodát megalkotni. Csak azért játszunk, hogy újra és újra átélhessük ezt az érzést az ő zenéjével, ami itt számomra az egész világ valójában.
1: És aztán van egy másik pólus is ebben az évadban. Ugye volt egyszer egy 20. század címmel új sorozatot indítanak, amely Schönberg, Berg, Webern és Mahler világába vezeti be a hallgatókat. Miért tartja fontosnak, hogy a közönség közelebb kerüljön ehhez a zenei korszakhoz, és hogyan lehet megszólítani azokat is, akik esetleg idegenkednek ettől a repertoártól?
0: Volt bennem egy olyan érzés, hogy most már ettől is távolodik a világ. Tehát a szecesszió világa azért az valamennyiünk számára valamennyire vonzónak kell legyen. Ez egy kicsit tágasabb, mert ami ugye Bécsben kezdődött a századforduló tájékán, több nagy alkotó esetében Amerikában végződött. Ez egy bizonyos korszak, egy bizonyos világ, amit én nem gondolom, hogy hagyni kell, hogy ez letűnt. Lehet, hogy bennünk egy kicsit letűnt, hát hozzuk vissza. Nekem egyébként ez a célom. Nagyon-nagyon nagy érzések, valójában hihetetlen modernitás is van ezekben a darabokban. Az egész világnak egy olyan fordulása, amit szerintem ma is sokat lehetne belőle profitálni. Először is arról van szó, hogy a mostani korunkban az, hogy érzés, ez olyan, mintha lassan kezdene tabuvá válni. Tehát ilyen telefongomnyomogatásokba merülnek ki az emberi kapcsolatok. Én azért azt gondolom, hogy ezzel szemben a művészet mondhat más alternatívát. Tehát én szerintem az érzések a legfontosabbak, és az érzelmeink és a bennünk levő szeretet az egyetlen saját tulajdonunk, amit egymásra és a világra hagyhatunk, és ebből nem szabad visszavenni vagy visszalépni. Úgyhogy én ezért szeretném ezt a sorozatot is.
1: Az évad művésze Várjon Dénes, akivel közös zenei gyökereik egészen Kurták György, Rados Ferenc és Vég Sándor iskolájáig vezetnek vissza. Miért éppen őt választották erre a szerepre, és milyen különleges lehetőséget ad egy egész évadon át tartó együttműködés a zenekarnak és a szólistának?
0: Hát Várjon Dénessel most már sok évtizedes a közeli barátságunk és zenei testvériségünk, úgyhogy azt nem mondhatnám, hogy nagy újdonság van benne, de az, hogy most az idén ismét egy intenzív évet töltünk együtt, ez szerintem mindannyiunknak egy adomány. Fölveszük lemezre egyébként Bartók Béla összes zongorára és zenekarra írott művét ebben az évadban. Dénes hallható lesz ugye a nyitó koncertünkön, ahol Bartók harmadik zongora versenyét játssza. Beethoven halálának a 200. évfordulóján pontosan azon a napon, nagypénteken, március 26-án pedig a CEMO zongora versenyt adja elő, a Mozart napon is fellép velünk, tehát a koncerto jelentős rendezvényein játszunk, és májusban pedig Takács Nagy Gábornak lesz egy Mendelssohn Schumann fesztiválja, ahol Dénes szintén főszereplő lesz. Én remélem, hogy az ő művészetének is a javát tudjuk közösen felmutatni, és azt mindig mondhatom, hogy óriási inspiráció számunkra jön vele zenélni.
2: Keller Andrást hallottuk, és természetesen Várjon Dénes szólójával és a Concerto Budapest előadásában Keller András vezetésével halljuk Beethoven C-moll zongora versenyének harmadik tételét.

Várjon Dénes szólójával és a Concerto Budapest előadásában Keller András vezényletével hallottunk tételt Ludwig van Beethoven c-moll zongora versenyéből. Ez volt a harmadik tétel. Most Georg Philipp Telemann A-dur kvartett sorozatából a Modere következik, a negyedik tétel, a Florilegium együttesen játszik.

Amíg szólt Georg Philipp Telemann műve az Adur kvártettekből a negyedik tétel a Froli Régium együttesével, több közlekedéssel kapcsolatos információ is érkezett, ami fontos, hogy az M0-ás autóút déli szektorán az M3-as autópálya irányába korábban baleset történt Dunaharaszti térségében, a 25-ös kilométernél továbbra is tart a műszaki mentés és a takarítás, így még mindig csak a belső sávon lehet közlekedni, 10-12 kilométeres torlódásról ad számot az Útinform, aki tehet válaszol, másik útvonalat írják. És a Zuglóban a Csömöri úton, a Miskolci utcánál, illetve a Dózsa-György úton, a Hősök tere után, a Kerepesi út felé a belső sávban szintén baleset nehezíti a közlekedést, ezt már a BKK oldaláról olvasom. Azt meg az adáslistámról, hogy Hector Berlioz Fantasztikus szimfóniájának negyedik tételével megyünk tovább, Menetelés a vérpadra a címe a tételnek, a Chicagói Szimfonikus Zenekart Claudio Abbado vezényli.

Hector Berlioz volt a szerző, és a Fantasztikus Szimfóniából a negyedik tételt hallottuk a Chicagói Szimfonikus Zenekarral, Claudio Abbado vezényletével. Egyetlen zene maradt a játékig. József Haydn az Évszakok című oratóriumából az Ősz simonáriája hangzik el, Peter Lika énekel, Roger Norrington pedig az Európa Kamara Zenekart vezényli.

0: József Haydn muzsikát hallottunk, az évszakokból szólt részlet Péter Likály énekelt, az Európa Kamara Zenekart Roger Norrington vezényelte. Fél perccel múlt, 5:30.
1: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: A Budafoki Doknányi Zenekar napja a Zeneakadémián szeptember 27-én vasárnap. Délelőtt Hollerung Gábor előadása Mozart zenei univerzumáról, délután gyermekkoncert a Tücsök Visszavág címmel. Este Guido Mancusi osztrák származású karmester vezényli a Monarchia elegáns zenéit, békebeli csillogás a Monarchia világából címmel. Szeretettel várja Önöket a Budafoki Doknányi Zenekar a Zeneakadémián szeptember 27-én vasárnap. Részletes műsor és jegyek bdz.hu.
3: Közel 400 jelentkező, 61 ország, 24 karmester. Solti Nemzetközi Karmesterverseny a MÜPA szervezésében október 1-e és 10-e között a Pécsi Kodály Központban, a Zeneakadémián és a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben. Ismerje meg a világ legígéretesebb fiatal karmestereit, köztük a 4 magyar versenyzőt. Találkozzunk októberben a Solti Nemzetközi Karmesterversenyen. További információk a mupa.hu-n.
1: A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával szeptember 24-én egy évfordulós műsorral és ifjú tehetségekkel találkozhatnak a Doknányi Ernő Zenei Központ színpadán. 18 órakor Mozart születésének 270. és halálának 235. évfordulója kapcsán a Duo Klaviárt, Bizják Dóra és Zentai Károly zongorázik. 20 órakor a Fiatal Művészek Pódiuma hangversenyén pedig Farkas Boglárka hegedül és Sōhei Yamagami zongorázik. Jegyek kaphatók a jegymester.hu weboldalon és a Zeneakadémia jegypénztárában, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen. Reklámot hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Elérkeztünk a délután játékához, lesz jegyünk Vidékre és Budapestre is, egytől egyik koncert lehetőség, igen szép programok, nagy nevek, nézzük a részleteket a Doknányi Ernő Zenei Központba, az Egri Bazilikába, Kismartonba és a Bartók Béla Emlékházba lehet jegyet nyerni, illetve van egy CD-nk, Lendvai Camillo, a Mennyei Város és Requiem című alkotása a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarának előadásában Tihanyi László és Kovács László vezényletével, tehát ez a tárgyeremény, választhatják ezt, vagy a Doknányi Ernő Zenei Központ nagy termében 24-én csütörtökön lesz 18 órától koncert, az évfordulók sorozatot folytatjuk, Mozart 270-235, a Duo Klaviárt játszik, így Bizják Dóra és Zentai Károly, Mozart és Schubert szonátákat, rondót, variációkat választottak, tehát Mozart és Schubert művek hangoznak el ezen a koncerten. És az Egri Bazilikába szintén szeptember 24-én csütörtökön 20 órától lesz koncert, Johann Sebastian Bach hámol miséje hangzik el az Orfeó zenekarral és a Pörszal kórussal, Szutréri Katalin, Pintér Ágnes, Alexander Chance, Megyesi Zoltán, Borka Ákos és Melkovics Zoltán énekel szólót, vezényel Vashegyi György. Kismartonban az Eszterházi Kastély Haydn termébe is van jegyünk a Herbgold Fesztivál kamara estjére, ez szeptember 25-e, azaz péntek, Julian Rachlin, Boris Brodsvin hegedűn, Sarah McElvry és Amihai Gross brácsán, Boris Adrianov és Rafael Gromes cselló játszik, Johannes Brahms második G-moll vonós szextetjét és Csajkovszki D-moll vonós szextetjét szólaltatják meg. És akkor van még jegyünk a Bartók Béla emlékházba is, szeptember 26-ára szombatra 18 órától lesz emlékhangverseny Bartók Béla halálának 81. évfordulóján, Pellet Sebestyén zongora estje. Azt írják, hogy a Bartók Emlékház külön díjasa a 2025-ös Bartók világversenyen, ezt csak halkan teszem hozzá, hogy a játékát a hétvégén is hallhatták, hiszen a harmadik helyen végzett a Liszt Ferenc nemzetközi zongora versenyen. Bartók két románcát, Scarlatti, Domenico Scarlatti muzsikákat játszik, illetve Liszt Ferenc és Bartók Béla 15 magyar parazdal, és a zongora szonáta szerepel a műsorán a 26. koncerten. A tárgyereményt mondtam, nézzük, hogy mi alapján választottam zenét. Moszkvában született Andrei Gavrilov zongora művész 1955. szeptember 21-én. Édesapja festő, édesanyja zongora művész volt, tőle kapta első zongora leckéit. Már amikor a Moszkvai Egyetemen tanult, ismert zongorista volt, elképesztő tehetség, hiszen 1974-ben megnyerte a nemzetközi Csajkovszki versenyt, és még ugyanabban az évben az Salzburgi Fesztiválon Sviatoslav Richtert helyettesítette. Több országban is állampolgár, mondhatnám ugye Oroszországot, Nagy-Britanniát, Svájcot és Németországot, koncertó tételt választottam szólójával, ma is a szerző a kérdés, egy gyönyörű lassú tételt hallhatnak majd, a szerzőt kell megnevezniük. Kérem, hogy írják meg, hogy a Dohnányi Ernő Zenei Központba, az Egri Bazilikába, Kismartonba, a Bartók Emlékházba kérnek-e jegyet, vagy választhatják Lendvai Kamilló kompozícióit is. A 06303030160 az SMS szám, és a muzsikáló délután kukacradio.hu az e-mail cím. A St. Martin in the Fields kamarazenekar játszik, és Neville Marinara karmester, ezt elárulhatom, és természetesen Andrei Gavrilov játssza a szólót. Ki a szerző?

Volt, aki Mozartot írt, a bevezetőt hallva én is elgondolkoztam, Johann Sebastian Bach 1052-es BV Faust-számú D-moll koncertójának második tételét hallottuk, ezt a gyönyörű szép lassú tételt. A St. Martin in the Fields kamarazenekart Neville Mariner vezényelte, Andrei Gavrilovtól hallottuk a szólót. Viszlai Julianna, Zsoldosné Ámon Klára, Juhász Mónika és dr. Szántó József a nyertesünk, ők nyerték a páros belépőket, és megint kihagytam, hogy ki a CD, úgyhogy ezzel még adós vagyok. Hosszabb lélegzettel Gioacchino Rossini Semiremisából következzék a nyitány, a Magyar Rádió szimfonikus zenekarát Fischer Ádám vezényli a felvételen, és akkor utána pótolom az elmaradásomat, amit megint adminisztrációban hibáztam.

Gioachino Rossini volt a szerző, a Semiramis nyitányát hallottuk a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarával, Fischer Ádám vezényletével. Pótolom az elmaradásomat, a CD-t, a tárgyereményt Andokné Fekete Zsuzsanna kapja majd. Gratulálok neki is, és minden helyesen válaszoló hallgatónak. Egy rövid zenére maradt időnk, ez nem más, mint egy James Newton Howard kompozíció. Pete Anthony a karmester és a Pán Péter című filmhez írt egyik témája szól az óra végén.

0: Pán Péter című filmből szólt egy zenei téma, James Newton Howard volt a zeneszerző. Tizenhét óra.
1: Híreink következnek.
2: Nemet mondott a legfőbb ügyész jelöltre Magyar Péter. A német és a cseh kormány is belenyúl az üzemanyagok árába. Többfelé viharossá fokozódik a szél. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Kis József, a mikrofonnál Naményi Krisztina. Nem látja biztosítottnak a Tisza frakció az államfő által jelölt Szatmári Zoltán legfőbb ügyészszé választását, közölte Magyar Péter. A miniszterelnök azt mondta, a jelölés a Tisza frakció ülésének kezdetekor érkezett, azt csak előzetesen tudták megtárgyalni, ugyanakkor tiszteletben tartják az államfő jogát a jelölésre. Közölte, a Tisza frakció nem hozott még végleges döntést az ügyben. Mintegy 4,3 milliárd forintot fizetett vissza az államnak a felszámolás alatt álló egészségtudatossági és páciens tájékoztatási alapítvány, jelentette be az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt azt írta, az alapítvány célja a betegtájékoztatás fejlesztése volt, amire csaknem 4,8 milliárd forint támogatást kapott, de a pénznek csak kisebb részét használták fel. A klímaváltozásra való felkészülésről szervezett konferenciát a

0: költségvetésbe, közölte a hatóság. Emellett a Temu elkereskedelmi platform legalább 882 millió forint, az About You online kereskedő pedig 500 millió forint közvetlen kompenzációt fizetett a magyar vásárlóknak. A GVH 6 új kartell eljárást is indított, az érintett vállalkozások száma meghaladja a 250-et. Október 1-től újra szabályozza az üzemanyagok árát a cseh kormány. A pénzügyminisztérium rendszeresen meghatározza majd a következő nap maximális árait, egyúttal csökkentik a gázolajforgalmi adóját. A cseh kabinet rendkívüli adót vet ki az olajfinomítókra. Németországban az év végéig 17 eurócenttel, vagyis körülbelül 62 forinttal csökkentik az üzemanyagok adótartalmát. A hétvégén 30. alkalommal rendezik meg az Európai Bordal Fesztivált Pécsen és a Villányi Borvidéken. A jubileumi rendezvényen magyar, horvát és olasz énekegyüttesek lépnek fel. A programok között pincekoncertek, szabadtéri előadások, valamint a Pécsi Kodály Központ gálaestje is szerepel. A fesztivállal párhuzamosan 15. alkalommal tartják meg a Villányi Prémium Bormustrát, ahol 33 bort kóstolhatnak meg az érdeklődők. A szegedi Picasso kiállítás 20.000. Látogatóját köszöntötték a Móra Ferenc Múzeumban. A júniusban megnyílt Drága barátom Picasso című tárlat a világhírű művész életének több fontos elemét, valamint a magyar alkotókkal való kapcsolatát mutatja be. A kiállítás január elejéig látogatható. Hideg front hozott lehűlést. Estig főként északon, északkeleten lehet egy-egy zápor, zivatar, emiatt ott riasztás van érvényben. A szél több felé viharossá fokozódik. A hőmérséklet jelenleg 18-24 fok között van, késő este 10 és 16 fok között várható. A pontos idő 17 óra 4 perc.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Haydn-on koncertek a Zeneakadémián. Három előadás, három különleges zenei világ. Chopin dalai és mazurkái, Bach ünnepi kantátái és a romantikus kamarazene kivételes darabjai októbertől decemberig a Zeneakadémián. Tartsanak velünk! További információ www.haydn-on.com.
3: A többszörös Grammy-díjas Sir John Elliott Gardiner először a Budapesti Fesztivál zenekar élén. A világhírű karmester fékezhetetlen energiával vezényli Haydn és Sibelius zenéjét október 4-én, 5-én és 6-án a Műpában. Élje át ezt a kivételes zenei találkozást. További információ bfz.hu.
1: Önt is várja a Magyar Rádió Énekkara szeptember 22-én a Mátyás templomban. A koncert a magány, a remény és a megnyugvás történetét meséli el az évszázadokon átívelő kórusműveken keresztül. Az esten Szabó Sipos Máté vezényli a Rádió Énekkart. Várjuk szeptember 22-én az MRME koncertjén. mreme.jegy.hu.
4: Solti György Magyarországról indult és meghódította a világot. Ki lesz a következő? A MIPA szervezésében megvalósuló Solti Nemzetközi Karmesterversenyen a világ minden tájáról érkező fiatal karmesterek mérik össze tehetségüket. Október 1-e és 10-e között a Pécsi Kodály Központban, a Zeneakadémián és a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben. Ismerje meg a világ legígéretesebb fiatal karmestereit. További információk a mipa.hu-n.
1: Reklámot hallottak. Muzsikáló délután a Bartók Rádióban.
5: Továbbra is Fellegi Lénárd a mikrofonnál, üdvözlöm a most adásba kapcsolódó hallgatókat. Franz Schubert, E-dur befejezetlen szonátaként emlegetett művének első tételével indítjuk az utolsó órát, Schiff András játszik zongorán.

157 volt a Deutsch edzékszáma, a műnek Franz Schubert E-dur szonátájának első tételét Schiff András előadásában hallottuk. Ottorino Respighi régi olasz táncok első szvittjéből következzék két tétel, az első és a második, az Orpheus Kamara zenekar játszik.

Ottorino Respighi volt a szerző, a Régiolasz táncok első szvittjéből hallottuk az első és második tételt, a második volt a Gajárda. Az Orpheus Kamara zenekar játszott, most pedig a Magyar Állami Operaház zenekarának felvételén Lukács Ervin a karmester, Komlósi Erzsébet énekel, Krisztóf Willibald Gluck Orpheus és Euridikéjéből halljuk Orpheus áriáját az opera harmadik felvonásából Komlósi Erzsébet előadásában.

Christoph Willibald Gluck Orpheus és Euridikéjéből szólt a harmadik felvonásból részlet Komlósi Erzsébet előadásában, a Magyar Állami Operaház zenekarát Lukács Ervin vezényelte. Rafaela Gromes cselló játszik, Julian Rim pedig zongorán, tehát kamaramuzsika következik a műsorrendben, Maria Terézia Paradis a zeneszerzőnő, és az Esztúr Sicilian hangzik el.

0: Maria Teresia Paradis volt a szerző, és az S-dur Sicilian hangzott el Rafael Gromes és Julia Ream előadásában. Fél perc múlva lesz, 6:30.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Bár a reggelben már megemlékeztünk róla, hogy Sinkovics Imre színművész, Kossuth díjjal és Jászai Mari díjjal kitüntetett művész, a nemzetszínésze Budapesten született 1928. szeptember 21-én, de amellett, hogy a hangját nagyon szeretem, és tudom, hogy sokan osztják vele kapcsolatban ezt az érzést, nagyon sok értékes felvételünk van vele az archívumban, így kérem engedjék meg, hogy egy József Attila verset önök elé tárjak az előadásában. A vershez expresszionista muzsika dukál Stravinsky tavaszi áldozatából szól majd a Földtánca a vers után.
2: Nem én kiáltok, nem én kiáltok, a föld dübörög. Vigyázz, vigyázz, mert megőrült a sátán. Lapulj a források tiszta fenekére, símulj az üveglapba, rejtőzz a gyémántok fénye mögé, kövek alatt a bogarak közé, ó, rejtsd el magad a frissen sült kenyérben, te szegény, szegény. Friss záporokkal szivárogj a földbe, hiába füröztöd önmagadban, csak másban moshatod meg arcodat. Légy egy fűszálon a pici él, s nagyobb leszel a világ tengelyénél. Ó, gépek, madarak, lombok, csillagok, meddő anyánk gyerekért könyörög. Barátom, drága szerelmes barátom, akár borzalmas, akár nagyszerű, nem én kiáltok, a föld dübörög!

Ez volt a Földtánca Igor Stravinsky tavaszi áldozatából, a Chicagói Szimfonikus Zenekar Csolti György vezényelte. Hans-Jörg Schellenberger oboa szólójával következik Antonio Vivaldi 450-es jegyzékszámú C-dur koncertójának első tétele, a Liszt Ferenc Kamarazenekar koncertel.

Hans-Jörg Schellenberger szólójával hallottuk Antonio Vivaldi 450-es jegyzékszámú C-dur koncertójának első tételét a Liszt Ferenc Kamara zenekar felvételén. Ludwig van Beethoven első szimfóniájából következik a második tétel, ez valamivel lassabb lesz, a londoni Régi Zeneakadémia zenekara játszik.

Ludwig van Beethoven első szimfóniájának második tételét a londoni Régi Zene Akadémia zenekarával sugároztuk. Barokk zeneszerző és orgonista volt José Melchor de Nebra Blasco. Ő 1768-ban hunyt el, Beethoven pedig 1770-ben született, tehát ennyi választja őket egymástól. A Szerelem bekötött szemmel jár nem vakon című operájából következik Eumene áriája Patricia Petitbon előadásában a Le Chatre Barokk Orchester Bázelt Andrea Marcon vezényli.

Nebra Blasco Vendado es Amorno es Ciego című operájából szólt részlet, Patricia Pöttibon énekelt, Alla Csatra Barokk Orkeszter Bázelt, Andrea Marcon vezényelte. Tegyük fel az íre a pontot, vagy koronázzuk meg a napot Saint-Saëns művével, a koronázási induló hallható, a Skót Nemzeti Zenekart Némely Ervi vezényli.

0: Camille Saint-Saëns koronázási indulóját hallottuk a skót nemzeti zenekarral és Némelyervi vezényletével. Köszönöm a kitüntető figyelmüket, Fellegi Lénárd volt a műsorvezető. Kívánok további szép napot, jó zenehallgatást és minden jót. Viszont hallásra. 17 óra 58 perc.
1: Műsorajánló. Ma este a Nemzeti Filharmonikus Zenekar hangversenyét hallgathatják meg. A tavaly októberi koncerten három szláv szerző, Smetana, Csajkovszkij és Muszorszkij ismert alkotásait játsszák. Csajkovszkij virtuóz b-moll zongora versenyében, magyar Valentina szólista. A karmester az olasz Carlo Montanaro. A romantika három arca. Ma 20 óra 29 perckor. A Bartók Rádióban. Az Ars Nova ma esti műsorában lemezújdonsággal jelentkezünk. A héten ünnepli 81. születésnapját a neves angol zeneszerző John Rutter. Az ő egyházi kórus műveit adja elő a Cambridge-i Clare College kórusa és a Dmitri Ensemble. Vezényel Graham Ross. Ars Nova, a 20. és 21. század zenéje, ma 22 órakor, a Bartók Rádióban.
2: A Magyar Dráma Napja alkalmából.
3: Mindjárt kezdődik az előadás. Legyünk tudók, mint Isten.
2: Az ember, aki kérdez.
4: Ki mondja itt meg, melyik bűnösebb?
2: Az ember, aki küzd.
4: Az ember célja. E küzdés maga.
2: Madách Imre halhatatlan műve.
5: Az végzetem, hogy harcaimban bukjam szüntelen, de új erővel felkeljek megint.
2: Szinetár Miklós rendezésében.
4: Megvetjük a földnek hitványporát, s utat törünk magasabb körökbe.
2: Az ember tragédiája. Ma 20 órakor az M5 műsorán.
1: Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 18 óra. Mesterek órája. Hírességek. Legendás előadó művészek.
6: Köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál a szerkesztő, Bolla Milán. Mai műsorunkban Marco Pizli énekel. Összeállításunk első részében közreműködik a L'Arpeggiata együttes. A felvételek Párizsban készültek, 2001. decemberében. Először egy ismeretlen szerző darabját halljuk, La Carpinese, ezt követi Giuseppe de Vittorio tarantellája, Tu bella calutieni lupettulunda.

Giuseppe di Vittorio tarantelláját hallottuk, előtte pedig egy ismeretlen szerzőművét La Carpinese címmel. Marco Beasley énekelt, közreműködött a L'Arpeggiata együttes. Előadásukban hallgassuk most Alfio Antico Silenzio d'Amori darabját, majd egy ismeretlen szerző tarantelláját.

Ismeretlen szerző tarantelláját hallottuk, előtte pedig Alfio Antico Silenzio d'Amore című művét. Marco Bisli és a L'Arpeggiata együttes előadásában következik egy ismeretlen szerző darabja, Tarantella del Gargano, majd Alfio Antico Luna Lunedda című műve.

Alfio Antico Luna Lunedda című művét hallottuk, előtte pedig egy ismeretlen szerző tarantelláját, Tarantella del Gargano. Marco Beasley énekelt, közreműködött a L'Arpeggiata együttes. Összeállításunk további részében Marco Beasley-t az Accordone Kamara együttes kíséri, a művészeti vezető Guido Morini. A felvétel Martinengóban, a Santa Maria Incoronata templomban készült 2012. márciusában. Először hallgassuk Guido Morini Ballo degli Sante darabját, majd ezt követi Andrea Falconieri Cara e la Rosa műve.

Guido Morini Ballo delle Sante darabja után Andrea Falconieri Cara e la Rosa művét hallottuk. Marco Beasley és az Accordone Kamara Együttes előadásában következik most három darab ismeretlen szerzőktől. Ingalera Lippanettieri, Cicerenella és Fenesta Vassa.

Három darabot hallottunk ismeretlen szerzőktől. Ingalierali Panettieri, Cicerenella és Fenesta Vassa. Marco Beasley énekelt, közreműködött az Accordone Kamara együttes. Előadásukban hallgassuk most Guido Morini tarantelláját, Tarantella Tapanella, és Adrien Villaert Vecchie Lettrose művét,

Guido Moreni Tarantella Tapanella művét hallottuk, majd Adrián Villaert Vecchi Eletró szeművét. Marco Beasley előadásában következik most Gaetano Latilla Taggio Voluto Bene című darabja. Közreműködik az Accordone Kamara együttes.

Gaetano Latilla Taggio Voluto Bene művét hallottuk. Előadta Marco Beasley és az Accordone együttes. Tolmácsolásukban hallgassuk most Gaetano Lama Reginella művét.

Elhangzott Gaetano Lama Reginella. Marco Bisli énekelt, közreműködött az Accordone Kamara együttes. Összeállításunk végén hallgassuk Giuseppe Cioffi művét, Mazza, Pezza e Pizzo darabját. Közreműködik Beppe Gambetta gitárhárfán.

0: Senza pizza, senza mazza, senza cozza, senza rizza, sola sola, per il mondo vagherà, che rimorsi porterà. Boh, chissà che la possino ammazzà, che la possino ammazzà!
1: Giuseppe Cioffi művét hallottuk, Mazza, Pezza e Pizzo. Közreműködött Beppe Gambetta gitárhárfán. Kedves hallgatóink, mai Mesterek órája műsorunkban Marco Beasley énekelt. Adásunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu per Bartók oldalon. Én köszönöm a figyelmüket, további jó rádiózást kívánok. Búcsúzik a szerkesztő, Bolla Milán.
2: Műsorajánló. Kedd este a Magyar Rádió énekkarának hangversenyét hallgathatják meg. A reneszánszkor motettái találkoznak a műsorban kortárs kompozíciókkal, melyek hordozzák a reneszánsz stílus jegyeit. A vezető karnagy Szabó Sipos Máté. Élőben kapcsoljuk a Mátyás templomot, kedden 20 óra 5 perckor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 19 óra. Évfordulók.
3: Köszöntöm hallgatóinkat, Bece Szilvia vagyok. Mai műsorunkban rengeteg magyar zenekari művész egykori mestere, a 100 éve 1926. augusztus 18-án Makón született Simon Albert, karmester, zenetudós, zenepedagógus emlékét idézzük. Simon Albert tanulmányai után a Magyar Állami Hangversenyzenekar, majd a Szegedi Nemzeti Színház zenekara, később a Budapesti Operaház és a Filharmoniai Társaság zenekarának karmestere volt. 1969-ben lett a Zeneakadémia tanára, a következő évtől pedig a zenekari gyakorlat tanáraként az intézmény zenekarát vezette, és rengeteg emlékezetes koncertet adott az együttessel, itthon és külföldön egyaránt. 1970-ben kezdeményezésére létrejött az új zenei stúdió is, a kortárs zene és zeneszerzők legendás műhelye. Simon Albert 1986-ban nyugdíjba ment, vagy küldték a Zeneakadémiától. Innentől kezdve egyre kevésbé vett részt a hazai zenei életben. Mai műsorunkban Simon Albert hangját is halljuk, de először két kolléga emlékezik rá. A következő percekben a Simon Alberttel egyidős, ugyancsak 1926-ban született Kró György, Széchenyi díjas zenekritikus és zenetörténész mesél.
4: Simon Albert, vagy ahogy mindenki nevezi Magyarországon, Jumit, az élete minden pillanatában tanító és előadó művész. Tehát bárkivel találkozott és találkozik, egy természetes helyzet alakul ki. Ő az, aki tanít, ő a mester, és a másik fél az a tanítvány. Most az a csodálatos, és azt hiszem ez igazolja az ő különleges tehetségét, hogy ezt mindenki, aki vele kapcsolatba került, főként a tartós kapcsolatba kerül, elfogadja. Azt gondolom, hogy a zenei előadó művészet vonatkozásában senki nem volt nagyobb hatással az utóbbi 3 évtizedben a magyar fiatalokra, mint ő. Hogy ez a hatás miben áll, azt nagyon nehéz megfogalmazni. Azt hiszem, hogy arról van szó, hogy ő egy jottányit sem enged az igényéből. Lehet azt mondani, hogy maximalista, lehet azt mondani, hogy perfekcionista. A lényeg az, hogy van egy ideája. A kottát elolvassa, a hangoknak az egymáshoz való viszonyát érzékeli,

0: Verdi Traviata című operájából a harmadik felvonás előjátékát hallottuk. A rádiózenekart Simon Albert vezényelte egy 1958-ban készült felvételen. A magyar zenei legendárium szerint Simon Albert karmester a fiatalokkal szemben maximalista volt. Ezzel a véleménnyel nem mindenki ért egyet. A következő percekben Dobszai László zenetörténész karnagy véleményét és visszaemlékezéseit halljuk, akivel Papp Márta beszélget.
1: Egyáltalán nem erről van szó. Természetesen a próbák maximális erőbevetést kívántak meg a résztvevőktől, amint hogy ő saját magától is azt kívánta meg. Tehát maximalista volt abban a tekintetben, hogy a próbán ne kimélje magát az illető. De nem volt maximalista az eredmény tekintetében. Megmagyarázom, miről van szó. A zene tisztaságáról élt benne egy nagyon világos elképzelés. Na most ezt a zenei tisztaságot millió dolog megzavarja. Ezek a dolgok részben technikai fogyatékosságból adódnak, részben pszichológiai természetűek, bizonyos belső ellenállások, lustaságok, érzéketlenségek, másra figyelések, hiúsági tényezők. Számolatlan ilyen dolog akadályozza a dolgot. Na most számára az volt a fontos, hogy alapvetően kerüljön jó irányba a dolog. Alapvetően egy tisztaság irányába mozduljon el ez a produkció. Ismét azt mondom, hogy azok az ösztönei lépjenek működésbe az illetőnek, amelyekkel jó irányban közelíti meg a darabot. Ezzel persze ő nem elégedett meg, mert a próbán neki az a dolga, hogy még többet és még többet. De ha a koncerten alapvetően jó irányú volt a dolog, tehát tiszta volt ebben az értelemben, majdnem azt mondtam, hogy erkölcsileg tiszta volt a zene, akkor ő azzal a produkcióval lényegében elégedett volt. Utána még mindig mondta azt, hogy hát persze egy nagyobb kapacitással ezt más irányba lehetne elvinni, vagy egy csomó ilyesmit. Egy jelentős előadó művészünkről emlékszem például, mindig nagy tisztelettel beszélt. Azt mondta, hogy hát persze az illető nem egy nagy formátum, de teljesen rendben van, amit csinál. Érdekesen ugyanez volt a viszonya a zeneszerzőkhöz is. Tehát, hogyha egy alapvető tisztaságát a kivitelezésnek megkapta, akkor ő tisztelettel és a legnagyobb szeretettel foglalkozott úgymond kis szerzőkkel is, és nem mondta azt, hogy valaki vagy töké, vagy pedig menjen a csodába. Erről nem volt szó. Ő akkor mondta, hogy menjen a csodába, hogyha az illetőben valami ellenállás van a dolog irányában.
2: Nagyon érdekes, amiket mond, mert általában, hogyha beszélnek Simon Albertről, akkor technikai dolgokat emelnek ki az ő próbáiról és produkcióiból.
1: Így is van, mert a technikain keresztül lehet csak megközelíteni. Ő sohasem gondolta azt, hogy ilyen lilaködök emlegetésével egy darabot rendbe lehet hozni, vagy azzal, hogy szavakkal jellemzi, vagy pláne mindig bosszankodott, vagy gúnyolódott az ilyen karakter megközelítéseken, hogy itt harciasabban kell játszani, meg nem tűnts. De azt mondta, hogy a zenész az, aki meg tudja mondani, hogy ott mi van. Emlékszem nem egyszer, amikor nagyon szeretett mutatni jó előadásokat, hanglemezen meg egyéb. És nagyon sokszor megfeddett érte, hogy most ne élvezkedjek, te zenész vagy, neked az a dolgod, hogy pontos látleletet vegyél fel arról, hogy mit hallasz. Röntgen fülekkel kell hallani. Nos, persze mi az, hogy technika? Szóval hát erről lehetne beszélni órák hosszat, mert számára viszont a technika az nyilván nem a sporthegedűsöknek a teljesítménye, ahogy ő annak idején nevezte, meg egy csomó minden, hanem pontosan annak az összes eszköznek a birtoklása, ami a zene, az illető zene tiszta lényegének a felmutatásához szükséges, vagy hogy ő nem egyszer fogalmazta, a zeneszerző megvédéséhez szükséges. Tehát én ezt tudom mondani erre, hogy nem volt perfekcionista, hanem egy alapvetően jó irányú, egy tiszta irányú játékmódot keresett mindenben, és hogyha ez megvolt, akkor igyekezett tovább menni, mert hiszen végtelen, amit még lehet csinálni, de utána eljött a koncert napja, és akkor már nem az számított, hogy van-e hiba, hanem hogy lényegében együttműködés van-e. Ez az együttműködés számára rendkívül fontos volt. Tehát, hogy egymásnak és a darabnak a szeretete nélkül nem megy, de jó, de ez a szeretet, ez nem egy szólam ebben az esetben, hanem egy tényleges együttműködési készség.

0: A harmadik menüettétel szólt Mozart 201-es köhögjegyzék számú A-dur szimfóniájából, ezen a felvételen már a Zeneakadémia zenekarát vezényelte Simon Albert. Nincs túl sok Simon Alberttel készült rádióinterjú, de azok közül, ami rendelkezésünkre áll, idézzünk egy olyan részletet, amelyben arról beszél a karmester, és ezen keresztül egy kicsit önmagáról is mesél, miért volt számára különlegesen fontos példakép a sok kiváló dirigens közül, éppen a francia Pierre Monteux.
1: Videó fölvételeken számtalan olyan karmestert volt módom látni és hallani is, akiket még soha nem hallottam élőben. Például ilyen volt a Furtwängler, vagy a Toscanini, sőt még Arthur Nikis is látható hang nélkül, meg a Richard Strauss, meg mindenki, a Carl Schurricht, akiket soha nem hallottam. És ott volt egy, szándékosan nem említem a nevét, egy nagy nevű német karmester az akkori berlini Philharmonia zenekarral. Hallván és látván, hogy hogy dirigálja ez a nagyon neves karmester, a lépre lődött, teljesen kifakadtam, hogy ez rettetesen német, ilyen monumentálisra földagasztott, hatalmas kúsza, nagy zajok, mindenféle romantikus hozzányúlással, tehát hatásokat direkten megcélzó előadás volt, amely a darabban kétségtelen látszik lenni. Ráismertem a saját bűneimre is, mert nem egyszer csináltam a lépre lődöt, bár én úgy lettem tanítva, hogy hát lehetőleg azt kell játszani, ami a kottában áll. De hát ki tud ellentállni ilyen nagy fantáziáknak és mozgatásoknak és minden, ami ott létezik, kontrasztoknak, hatásos szüneteknek, nagy kivárásoknak, felfokozó, felhalmozódásoknak, amelynek egy óriási csúcspontja van, nyilvánvaló egyetlen egy akkordban van a csúcspont, mondani se kell, és mindenki arra vár, hogy mikor csattan el már végre az a cintányért. Nos, hát ottan a videóval lehetett ezt a lépreüdöt hallani, és kifakadtam erre, hogy ez olyan elviselhetetlen, nem lehet ezt a Lisztet meghallgatni. Hát nincs valami más fölvétel valaki mással. És akkor erre mondták, hogy de van, hát a Pierre Monteux-vel. Ó, Monteux, hát az csak jó lehet, mondtam magamban, és elkértem a lemezt. Már éjjelre járt az idő, azt hiszem, éjjel 2 óra lehetett, és rögtön éjjel meghallgattam a lemezt. És ott volt minden abban az előadásban, ami számomra a Monteux. Sajnos a Monteux-t élőben sem videón nem láttam dirigálni, de nagyon sokat hallottam róla, és hát mondjuk a legnagyobb dicséret, amit kaphatott, hogy amikor Klemperer Amerikába ment, akkor az első volt, aki bizonyos francia ciklusra Monteux-t hívta meg. Érdekes Monteux-vel, hogy később fedeztem föl, mert egy fiatalnál, hát mit jelent az, hogy Monteux a nem sztár, a fiatal a sztárokat látja. Természetesen azt hallja, hogy hát a Karajan, meg én most nem említem már a neveket, a nagyokat. Tehát egy fiatalnál ugye a rangrend egy Furtwänglernél kezdődik, és így tovább. Na mostan, ami Monteux-vel kapcsolatban velem felidéződik, ez egy szolidság, amely ugyanakkor hihetetlen színgazdag zenekar is. Szavakkal elmondhatatlan, zenében elmondható végtelen értelmesség, amely ugyanakkor a legfinomabb költőiséget árasztja. Szóval az egész előadásnak egy heve, egy lendülete, ezt mondta nekem, vagy például az, hogy a zenekara nem hivalkodó, unvirtuóz, de virtuóz abban az értelmében, hogy az egyéni játéknak és az összjátéknak egy hihetetlen kontrollja és egy fölénye van. Tehát Monteux volt számomra az, amely a zeneszerző, tehát a kottába lerögzített, feltehető hangzási hatásait biztosítja. Ugye ez váratlan élmény volt, de több váratlan dolog volt ugyanebben az időben. Azóta Krótanár úrtól megtudtam, hogy 1900-as évek elején magyar Liszt kiadás született, és amely ez a Liszt 1856-ban kiadott szimfonikus költeményei németül írott előszavát fordították le magyarra. Legyen szabad megjegyeznem, írja Liszt, hogy nem szívesen gondolok olyan gépies, ütemszerű, a súlyos és súlytalan tagokat folyton kiélező, szétdarabolt játékra, amilyen bizonyos helyeken még dívik. Helyesnek csak a periodikus előadást ismerem el, a lényeges hangsúlyok kidomborodásával, a melodikus és ritmikus árnyalás kikerekítésével. A dirigens szellemi felfogásában van letéve egy szimfonikus produkció élő idegzete, mondja Liszt, föltéve, hogy a zenekarban a megvalósításhoz szükséges eszközök jelen vannak. mert különben tanácsosabb lemondani olyan művekről, amelyek a köznapi népszerűségre semmiképp sem pályáznak. Most jön a Liszt utolsó bekezdése, jól lehet arra törekedtem, írja Liszt, hogy szándékaimat pontos jegyzésekkel megértessem. Mégsem tagadom, hogy egy és más, sőt éppen a leglényegesebb nem vethető papírra. Számomra mind a két része a mondatnak döntő, tehát pontos jegyzéseket, pontos indikációkat adott, hogy valamit fel lehessen fogni, hogy ott valami le van írva. Na most ezeket mellőzni, ez azt jelenti, hogy nem tisztelte a betűt. Ő azt mondja, hogy ő majd csinál ebből a darabból valamit, a szerző indikációinak a mellőzésével. Egyébként más is le van írva egy kottában, mégpedig nagyon pontosan le vannak írva hangzási arányok. Ugyanakkor azt írja, hogy a leglényegesebb nem vethető papírra, bizony, hát az ízlése a dolognak, és az idegzete nem vethető papírra. És amit ő ír utána, hogy csak a művészi erőkészlet, csak az együttérzően lendületes reprodukálás úgy akar nagy, mint az előadók részéről tud mindent átfogó hatást létrehozni. Ezt írja Liszt. Nem tudom, hogy ez az a pillanat, ahol én hosszasan kitérjek arra, hogy minden időkre vonatkozik, amit Liszt leírt, nem csak az ő műveire. De ami számukra talán a legfontosabb, ez a tudás, ez az ízlés és az emberi magatartás, a szellemiség, ami Montaigne-ből áradt is, amiért valószínűleg Liszt írta, hogy művei talán nem köznapi népszerűségre pályáznak.

A kis részlet Liszt Ferenc léprelüdjéből szólt, Pierre Monteux vezényelte a bostoni szimfonikusokat. Sajnos személyesen már nem kérdezhetjük meg, de idézzük Kocsis Zoltán zongoraművész karmester emlékeit Simon Albertről. Az előadó művészettel és az általános értelemben vett zenéléssel kapcsolatban rengeteg dologról tőle hallottam először. Ő hívta fel a figyelmemet a hangképzés minőségére és az idővel való bánásmód disziplináira. Kevesen tudják, hogy csellista és timpanista is volt egykor. Rengeteget tanultam tőle a vonós játék természetéről, amit könnyűszerrel át lehetett értelmezni a zongora játékra. Jumi ellentmondásosnak tűnő kijelentéseiben is állandóan tovább kérődzésre csábító gondolatok álltak. A legszélsőségesebb állításaiban is volt mindig valami, ami akkor és ott indokoltá tette őket.

0: Schubert 6. szimfóniájának 3. tételét hallottuk, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola zenekarát Simon Albert vezényelte. Mai műsorunkban a 100 éve született Simon Albert karmester zenetudós zenepedagógus emlékét idéztük. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak. Bece Szilviát hallották.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 19 óra 30 perc. Híreink következnek.
2: A Tisza frakció valószínűleg nem támogatja a legfőbb ügyész jelöltet. Megváltozik az elhízott betegek ortopédiai ellátási rendje. Többfelé viharossá fokozódik a szél. Jó estét kívánok, a hírszerkesztő Kis József, a mikrofonnál Naményi Krisztina. Nem valószínű, hogy a Tisza frakció támogatja az államfő által jelölt Szatmári Zoltán legfőbb ügyészé választását, közölte Magyar Péter. A miniszterelnök azt mondta, a jelölés a Tisza frakció ülésének kezdetekor érkezett, azt csak előzetesen tudták megtárgyalni, ugyanakkor tiszteletben tartják az államfő jogát a jelölésre. Közölte, a Tisza frakció nem zárta még le a kérdést. Magyar Péter azt ígérte, a végleges döntéssel a frakcióülés után, illetve a további információk megvizsgálását követően jelentkeznek majd. Baka András köztársasági elnök ma jelentette be, hogy Szatmári Zoltánt javasolja legfőbb ügyésznek. Torockai László, a Mi Hazánk elnöke szerint a kormány kiüresítette a demokráciát, ugyanis egy olyan programot hajt végre, amelyet nem Magyarországon fogalmaztak meg, emellett kezdetektől elutasítja az ellenzék által delegált szakembereket. A KDNP és a Fidesz frakció vezetője amiatt bírálta a kormányt, hogy ukrán stratégiai kőolajtárolót telepítenek Magyarországra, ami ellentétes a magyar érdekkel és nemzetbiztonsági kockázatot is jelent. A miniszterelnök viszont válaszában hangsúlyozta, a MOL az előző kormány idején kezdett tárgyalni az ukrán féllel, a tárolót azonban a hírekkel ellentétben nem építik meg, közölte Magyar Péter. Az amerikai elnök úgy véli, hogy az Ukrajnában 4,5 éve zajló értelmetlen háborút le kell zárni. Donald Trump közösségi oldalán azt írta, Oroszország elvesztette az ellenőrzést olajfinomító ipara felett. Az ukrán elnökkel a hétvégén megállapodtak abban, hogy New Yorkban személyesen egyeztetnek. Sajtóhírek szerint az ukrán-amerikai csúcs találkozó fő témája egy esetleges energetikai tűzszünet lesz Oroszország és Ukrajna között. Heteken belül megváltozik az elhízott betegek ortopédiai ellátási protokollja. 2025. áprilisa óta az eljárás bizonyos testtömegindex felett inaktív állapotba helyezte a betegeket a várólistán. Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter dilettánsnak nevezte a szakmai kollégium megkerülésével született gyakorlatot. Azt szorgalmazta, a sebész, illetve a kórház kezébe kell adni a döntést. A hétvégén 30. alkalommal rendezik meg az Európai Bordal Fesztivált Pécsen és a Villányi Borvidéken. A jubileumi rendezvényen magyar, horvát és olasz énekegyüttesek lépnek fel. A programok között pincekoncertek, szabadtéri előadások, valamint a Pécsi Kodály Központ gálaestje is szerepel. A fesztivállal párhuzamosan 15. alkalommal tartják meg a Villányi Prémium Bormustrát, ahol 33 bort kóstolhatnak meg az érdeklődők. A szegedi Picasso kiállítás 20.000. Látogatóját köszöntötték a Móra Ferenc Múzeumban. A júniusban megnyílt Drága barátom Picasso című tárlat a világhírű művész életének több fontos elemét, valamint a magyar alkotókkal való kapcsolatát mutatja be. A kiállítás január elejéig látogatható. Holnap napos idő várható felhő átvonulásokkal. Az ország keleti területein alakulhat ki egy-egy zápor, zivatar. Az északnyugati szél többfelé megerősödik, néhol viharossá is fokozódhat. Éjszaka 7-13, holnap napközben 16-21 fok valószínű.
1: Híreket hallottak. Koncert. Válogatás hazai és külföldi hangversenyek felvételeiből.
3: Köszöntöm hallgatóinkat a szerkesztő Otmár Dávid nevében is, a Bartók Rádió mikrofonjánál Madarás Zsolt. A Jávusz vonós négyes hangversenyét közvetítjük. Tagjai Marie-Thérèse Schwöllinger és Alexandra Moser hegedű, Marvin Stark mélyhegedű, Oscar Hagen gordonka. A felvétel Schwarzenbergben, az Angelika Kaufmann teremben 2026. június 20-án készült. Elsőként hallgassák meg József Haydn G-dur vonós négyesét.

József Haydn G-dur vonós négyesét hallották. A Javus vonós négyes most Felix Mendelssohn Bartholdy F-moll vonós négyesét szólaltatja meg, opusz 80.

Mendelssohn F-moll vonós négyesét hallották. A Jávusz vonós négyes ráadásként Franz Schubert művét játssza, Bécsi asszonyok Kurt Schmid átiratában.

0: Kurt Schmid átiratában hallották Franz Schubert Bécsi asszonyok című művét. Kedves hallgatóink, a Jávusz vonós négyes hangversenyét közvetítettük. Tagjai Marie-Thérèse Schwöllinger és Alexander Moser hegedű, Marvin Stark mélyhegedű, Oscar Hagen gordonka. A felvétel Schwarzenbergben, az Angelika Kaufmann teremben 2026. június 20-án készült.
1: Műsorajánló. Az Éjszakai Jazz Club műsorában a Neumann Balázs Kvartett Emerging Frequencies című albumát mutatjuk be. A formációban a bőgő zongora ritmus szekció dominál, és az akusztikus hangzással átszőtt groove-hoz jól illeszkedik a szaxofon és egyéb szóló vendégművészek fantáziálása. A Neumann Balázs Kvartett lemeze az Éjszakai Jazz Clubban kedden 23 órakor a Bartók Rádióban. A Mesterek órája szerdai adásában Josif Levin zongorázik. Az orosz zongorista és zongoratanár zongoratechnikai képességeit gyakorlatilag minden híresebb kortársa csodálta, még Vladimir Horovic is. 1924-ben írt egy máig klasszikusnak számító rövidkönyvet, a zongora játék alapelveit. Josif Levin a Mesterek órájában, szerdán 18 órakor, a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Koncert a Bartók Rádióban.
0: A folytatásban a Nemzeti Filharmonikus Zenekar hangversenyét közvetítjük, vezénnyel Carlo Montanaro. Közreműködik Magyar Valentin zongorán. A felvétel a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben 2025. október 8-án készült. Elsőként Bedřich Smetana, az eladott mennyasszony nyitányát hallják.

Smetana az Eladott menyasszony című operájának nyitányát hallották. A Nemzeti Filharmonikus Zenekar játszik Carlo Montanaro vezénnyel. Piotr Csajkovszki B-moll zongora versenye következik, a szólista Magyar Valentin.

Piotr Csajkovszki B-moll zongora versenyét hallották. Magyar Valentin ráadásként Csajkovszki évszakok ciklusából a Június című darabot játssza.

Elhangzott Csajkovszki Évszakok június Magyar Valentin zongorázott. A Nemzeti Filharmonikus Zenekar hangversenyét közvetítjük, vezényel Carlo Montanaro. Mogyesz Muszorszki Egy kiállítás képei című műve következik Maurice Ravel átiratában.

Elhangzott Muszorszky, Ravel egy kiállítás képei. Ráadásként hallgassák meg Giacomo Puccini művét La Tregenda.

0: Puccini La Tregenda című művét hallották. Kedves hallgatóink, a Nemzeti Filharmonikus Zenekar hangversenyét közvetítettük, vezényelt Carlo Montanaro, közreműködött Magyar Valentin zongorán. A felvétel a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben 2025. október 8-án készült. A hangmérnök Dragon Tamás, a zenei rendező Dvorán Zsuzsa, a szerkesztő Bolla Milán volt. Nevükben is elköszönés, további jó rádiózást kíván Madarás Zsolt, viszont hallásra!
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette. Műsorajánló.

0: 300. adásához érkezik a Muzsikus Legendák. E jeles alkalommal Cigány György zongora művész média személyiségre emlékezünk.
1: Ez az egyetlen olyan valami, a költészet, a zene, szóval maguk a művészetek, amik az emberi lét szomorúságait és tragédiáit is rehabilitálni tudják.
0: Muzsikus Legendák. Kedden 18 órakor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 22 óra. Ars Nova. Válogatás a 20. és 21. század zenéjéből.
2: Lemezújdonsággal indítjuk a hetet. A népszerű angol szerző, a 81. életévében járó John Rutter kórus műveivel. Zenekari kíséretes alkotásaiból 2024. júliusában London déli kereskedelmi központjában, Croydonban, a Fairfield Hallban készített felvételeket a Cambridge-i Clare College kórusa és a Dmitri Ensemble Graham Cross irányításával. A művészek produkcióit két részletben sugározzuk. Először 6 rövidebb alkotás szólal meg, majd következik az Élet ajándéka című, majd 40 perces darab. Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál a szerkesztő Bánkövi Gyula. John Rutter 1945. szeptember 24-én született Londonban. Tanulmányait a Cambridge-i Clare College-ban végezte. Már diákként kórusműveket kezdett komponálni, legfőképp a karácsonyi ünnepkörre. 30 éves korától mintegy 4 éven át egykori iskolájának volt zeneigazgatója. 79-ben azonban szabadúszó lett, hogy minél több időt tudjon a vezénylésnek, illetve a komponálásnak szentelni. 82-ben egy televíziós karácsonyi műsor kedvéért összeállított egy új együttest a korábbi Clare énekeseiből. Ekkor született meg a The Cambridge Singers, amely ma a világ egyik legismertebb kórusa. Egyre több felkérést kapott, doktori fokozata is ennek lett áldozata. Inkább komponált, semmint, hogy 3 éves tanulmányait befejezze. Mint mondta, a komponálás virágzott, a PhD pedig elhalálozott. Gyermekként 1963-ban ott volt Benjamin Britten háborús rékviemjének bemutatóján, mint a kórus szólistája. Nagy hatással volt rá, hogy Britten milyen egyszerű mozdulatokkal irányította az együtteseket, és hogy azok mennyire tiszták és érthetők voltak. A brit királyi családhoz is erősen kötődik zenéje, 2 közelmúltbeli királyi esküvőn is elhangzottak darabjai. 2024-ben lovaggá ütötték. Zenéjének titka talán az, hogy miközben erősen érződnek rajta az anglikán egyházzenei hagyományok, a dallamai a világi szívekhez is eljutnak, hiszen kórusai szívesen hallgatott darabjai nagy fesztiváloknak, kórus találkozóknak. Elsőként tehát hangozzék fel 6 rövidebb kompozíciója. Ave Maria, Clare áldása, itt egykori iskolájára gondol a szerző, áldjon meg és őrizzen meg téged az Úr, áldás, karácsonyi ének és Krisztus a hajnal csillag.

az Ars Nova adásában lemezbemutató szól. A Cambridge-i Clare College kórusa és a The Bitry Ensemble 2024 nyarán rögzített kiadványa, melyre Graham Gross irányításával John Rutter művei kerültek. Egy nagyszabású alkotás összeállításunk hátra lévő részében, melynek címe az Élet ajándéka. A hattételes darab, mely 2014-ben készült, miként a szerző vallja, 1985-ös Requiemjének ellentéte. Míg ott a halálról elmélkedik, addig itt az élet szépségét énekli meg. Szövegének egy része a Szentírásból való, a második és harmadik tétel ismeretlen szerzőjé, az utolsó két szakasz szövegét a zeneszerző írta. Az Élet ajándéka. John Rutter művének kórusra és kamarazenekarra írt változatát hallják.

0: Az élet ajándéka. A 2014-ben írt nagyszabású, hattételes alkotást Graham Ross vezényletével hallották. Az Ars Nova, melyben ezúttal egy új lemezről John Rutter művei szóltak, a Cambridge-i Clare College, a zeneszerző egykori iskolája, kórusa és a The Dmitri Ensemble előadásában ezzel véget ért. A hangfelvételek 2024 nyarán készültek Londonban. Az Ars Nova holnapi összeállításában a Kremerata Baltica játsza Vladimir Martinov és Arvo Pärt egy-egy művét. Ha tehetik, tartsanak velünk. Én várom önöket, a szerkesztőt, Bánkövi Gyulát hallották.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Jazz a Bartók Rádióban.
2: Köszöntöm a jazz koncertek hallgatóit, a szerkesztő Weisz Gábor nevében is Fellegi Lénárdot hallják. Ma is a 8. sárkány szelídítő jazz napok egyik eseményét hallhatják, 2025. augusztus 2-án Esztergomban a Szent György mezői olvasókör udvarán lépett fel Korb Attila és a Professors of Swing. Így Korb Attila trombitán játszik és énekel, Dennár Tárpát klarinéton játszik és szaxofonon, Gyárfás István a gitáros, Sós Márton a bőgős, Richter Ambrus dobol. Olyan szerzőktől hallunk témákat, mint Harold Arlen, Jimmy McHugh, Irving Berlin, Benny Goodman és Harry Warren, hogy csak pár nagy nevet említsek. Témacím szerint elhangzik Perdido, I've got the world on a string, Exactly like you, All I do is dream of you, I want to be happy, Putting on the Ritz, Poor Butterfly, 7 Come 11 és Lulu's Back in Town.

Hát akkor jó estét kívánok mindenkinek. Engedjétek meg, hogy bemutassam ezt a kiváló zenekart, ami egyébként létezik, tehát a ma esti jazz professzorok mindenféle fafúvós hangszeren. Dennert Árpád! A dobok mögött Richter Ambrus. Sós Márton a nagybőgőnél. Nagy megtiszteltetés, hogy itt van velünk ma este Gyafi Gyárfás Pisti a gitárnál. A legtapasztaltabb és a legjobban kinéző úriember ma közöttünk. És következik egy szívhez szóló dal.

Köszönjük szépen, minden szó sikerült és igaz volt. Köszönjük szépen!

Köszönjük szépen. Richter Andrus a dobok mögött.

Dennert Árpi és a professzorok.

0: Richter Ambrus és Sós Marci. Köszönjük szépen!
1: Gyáfás István a gitárnál!

0: A mai jazz koncertekben a 8. sárkány szelídítő jazznapok egyik fellépését hallhatták. 2025. augusztus 2-án Esztergomban a Szent György mezői olvasó körudvarán lépett fel Korb Attila és a Professors of Swing. Korb Attila trombitán játszott és énekelt, Dennert Árpád klarinéton és szaxofonon játszott, Gyárfás István gitározott, Sós Márton volt a bőgős, Richter Ambrus pedig dobolt. Perdido, I've Got the World on a String, Exactly Like You, All I Do Is Dream of You, I Want to Be Happy, Putting on the Ritz, Poor Butterfly, 7 Come 11 és Lulu's Back in Town fért bele a mai összeállításba. A hangmérnök Huszák Zsolt és Bozai László, a zenei rendező és összeállításunk szerkesztője Weiss Gábor volt. Elhangzott műsorunk meghallgatható újra a mediaclick.hu oldalon. Fellegi Lénártot hallották.
1: Szöveg dal nélkül.
2: Muzsikám uralkodó vonásai, a szenvedélyes kifejezés, a belső hív, a sodróerejű ritmus és a meglepetés. Amidőn azt mondom, hogy szenvedélyes kifejezés, ez annyit jelent, hogy szenvedéllyel igyekszem témám belső értelmét visszaadni. Még akkor is, ha a tárgy ellentéte a szenvedélynek, és szelíd, gyengéd érzelmek vagy a legmélyebb nyugalom kifejezéséről van szó. Berlioz emlékirataiban a Te Deumról.

0: Bartók Rádió. Több mint klasszikus. 23 óra 55 perc. Híreink következnek.
1: Jó estét kívánok a hírszerkesztő Pecz Gábor Olivér nevében is. A mikrofonnál a bemondó Beskén Bettina. Nem valószínű, hogy a Tisza frakció támogatja az államfő által jelölt Szatmári Zoltán legfőbb ügyésszé választását, közölte Magyar Péter. A miniszterelnök azt mondta, a jelölés a Tisza frakció ülésének kezdetekor érkezett, azt csak előzetesen tudták megtárgyalni, ugyanakkor tiszteletben tartják az államfő jogát a jelölésre. Közölte, a Tisza frakció nem zárta még le a kérdést. Bak András köztársasági elnök ma jelentette be, hogy Szatmári Zoltánt javasolja legfőbb ügyésznek. A V4-ek erős kapcsolatot építenek Indiával, a kereskedelem, a technológia, az innováció, a kutatásfejlesztés és a vízgazdálkodás területén, írta a magyar diplomácia vezetője a közösségi oldalán, miután a visegrádi csoport országainak külügyminiszterei indiai kollégájukkal találkoztak New Yorkban. Orbán Anita hangsúlyozta, India Magyarország számára fontos kereskedelmi partner és az egyik legjelentősebb ázsiai befektető. Európának egységes, biztonságos szabályozásra van szüksége az önvezető technológiák terén, hangsúlyozta a közösségi oldalára feltöltött videóban a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid szerint az új technológiák fejlődéséből az európai iparnak és gazdaságnak is profitálnia kell. A miniszter Dublinban az Európai Unió közlekedési minisztereinek tanácsülésén vett részt. A túljelentkezés miatt már le is zárult a vízhálózatok megújítására kért pályázat. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter azt közölte, hogy évi 100-100 milliárd forintra lenne szükség a víz, illetve a szennyvízhálózatok fejlesztésére. A magyarországi vízvezetékek átlag életkora csak nem 52 év. Még mindig rengeteg helyen találni régi vas és azbeszt csöves vezetékeket. Az előregedett hálózatok minden nap értékes ivóvizet emésztenek fel. Pásztor Erzsit köszöntik 90. születésnapja alkalmából szombaton Mohorán. A Tolnai Klári Emlékházban a Kossuth és Balázs Béla díjas színművésznő saját szalont kap a pályafutása emlékeiből és személyes tárgyaiból rendezett kiállítással. Többek között 150 kép, 40 plakát, személyes tárgyak, gyerekkori emlékek kaptak helyet a gyűjteményben. Napos időnk lesz felhő átvonulásokkal. Az ország keleti területein alakulhat ki egy-egy zápor, zivatar. Az északnyugati szél többfelé megerősödik, néhol viharossá is fokozódhat. Éjszaka 7 és 13 fok között alakul a hőmérséklet, holnap napközben 16 és 21 fok között várható.
0: Híreket hallottak. Azoknak a kedves hallgatóinknak, akik velünk tartanak, Notturno címmel klasszikus zenei összeállítást sugárzunk reggel 6 óráig Németi Attila műsor vezetésével. Azoktól pedig, akik pihenni térnek, a szózat hangjaival búcsúzunk.

Jó estét, pihentető éjszakát kívánok, kedves hallgatóink! Németh Attila köszönti önöket, munkatársai, Katona Márta és Boda Eszter nevében is. Ők segítenek abban, hogy megpróbáljuk szebbé tenni az éjszaka óráit a muzsika segítségével. Mint tudom, hogy sokan szunyókálnak el fülhallgatóval a fejükön, de sokan hallgatják a Nocturnót kórházban, kedves és segítőkész orvosok egyaránt, és olyanok is, akik épp fájdalmak között szenvednek, enyhülést keresnek, és én bízom benne, hogy találnak is a harmóniákban, a szép dallamokban a zene jó tulajdonsága, hogy még gyógyítani is tud. Elsőként Karol József Lipinski D-dur nyitányát halljuk.

Karol József Lipinski Dédurnyitányát a Lengyel Rádió zenekar előadásában hallottuk. Az hallatszik a zenén, hogy ez a komponista igencsak ismerte a hegedű játék minden csínyát, bínyát, nem véletlen, egy időben Paganini vetétársaként emlegették őt. Chopin B-moll szkercója következik.

Chopin Bémosz hercoját Ronald Breitigen játszott a fortepianón. Chopint taszította a művészek felszínes élete, a lelki alkata nem tette alkalmasára, hogy Paganinihez vagy Liszt Ferenchez hasonló sztárrá váljon, nem is akart az lenni. Sven David Sandström Új ég és új föld című kórusműve következik.

Sven David Sandström Új ég és új föld című kórusművét hallottuk az Ave Kamara kórus előadásában. Megjelent mind a négy elem. Egyébként az őselemek mindig izgatták a művészek, zenészek fantáziáját. Ilyen témában sok zenét írt Carl Nielsen vagy Jean-Ferry Rebel, és sokan mások. Most Telemann Cédur szonátája szól.

Telemann C-dur szonátáját Michael Schneider és a Kölni Kamaráta szólaltatta meg. Gazatos Sajran 80 évet élt örmén szerző volt, aki elsősorban filmzenéjéről és színpadi műveiről vált ismerté. Apja Aram Hacsatúrján kortársa és barátja volt. Pasakája című kompozícióját ismerhetjük meg.

Pasakaya, a 2020-ig élt Gazaros Sarian zeneművét a Varsói Filharmonikus Zenekar adta elő. Ez a komponista a tanulmányait Jerevánban végezte, és hosszú ideig dolgozott az örmény filmipar számára. Nagyon sok kitüntetést kapott. Lutoszlavszkitól az öt bukolikus költemény következik.

Witold Lutosławski öt bukolikus költeménye hangzott el Maxim Rizanov és Krisztina Blaumane előadásában. A feldolgozást a híres csellista Gregor Pietigorszky készítette. A komponista egyébként matematikát is tanult az egyetemen. Most Antonín Dvořák E-dur szerenádját halljuk.

Dvorák Édur szerenágyát adta elő a Berni Camerata. A Stabat Mater óriási sikere egy lavinát indított el, ekkor kezdett el Dvorák levelezni Brahmssal, aki beajánlotta őt Fritz Zimroknak, aki kiadta a Morva duetteket, és ezzel elindult Dvorák karriere. Carl Philipp Emanuel Bachtól következik a G-moll szonáta.

Carl Philipp Emanuel Bach Gémo szonátáját András Thayer játszott a csembalón. Most Bruch második hegedű versenye következik. Ő hosszú és tartalmas élete során számos megtisztelő pozíciót töltött be. 1866-ban írta a kompozíciót, és a szerző Joachim Józsefnek ajánlotta. A szólót most James Ains játsza.

Max Bruch opus 44-es d-moll hegedű versenye hangzott el James Ains és a Montreali Szimfonikus Zenekar előadásában. Bruch Kölnben, Lipcsében és Münchenben tanult, de a munkásságából a mai koncertélet csak három kompozícióról vesz tudomást, a többi olyan, mintha nem is lenne, alig hallani ezeket. 2 óra van

A Szoládzó együttes és Anna Danilevskaja Fidula művész hangversenye következik, ami Brüss Csipkevárosában volt 2025. augusztus 1-én. Brüss Belgium egyik legismertebb és legjobban megőrzött középkori városa Nyugat-Flandriában. Történelmi belvárosa, csatornáival, gótikus épületeivel az UNESCO világörökség része. A város a középkorban nagyon fontos kereskedelmi központ volt, különösen a posztó és a tengeri kereskedelem révén. De elsőként Johannes Puloa zenéje hangzott el, ezt aztán több ismeretlen zeneszerző muzsikája követte.